0: Cyberfolk szerint ma már a kis és középvállalkozások is egyre gyakrabban válnak automatizált kibertámadások célpontjává. Ezért a cégeknek az online infrastruktúra biztonságát nem pusztán technikai kérdésként, hanem alapvető üzleti prioritásként kell kezelniük. A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakoribbá válása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancscsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancscsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. Az üdülési jutalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i minivakációra szóló foglalásaikat. Így ezek szintje jelenleg némileg elmarad a tavalyitól, bár a turisztikai szereplők a last minute ajánlatoknak köszönhetően a kereslet növekedésére számítanak, állítja a turisztikai ügynökségek országos szövetségének alelnöke. A fogyasztói magatartásban egyértelmű trend a kényelem és a magasabb szintű szolgáltatások felé elmozdulás. A romániai turisták több mint 65%-a 4 és 5 csillagos szálláshelyeket választotta, előnyben részesítve azokat a hoteleket, melyek teljes élménycsomagot nyújtanak. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 3 éjszaka maradt, mind a tengerparti, mind a hegyvidéki övezetekben.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkezdődik.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ursula von der Leyen szerint kevesebb energiát kell fogyasztani Európában, mert a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Ügyeleten kívüli két műszakos műtéti rend jöhet az állami kórházakban. Több mint 2,5 milliárd eurós veszteség volt a növénytermesztésben tavaly. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A hormuzi szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon, és ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen kijelentette, az európai kontinens számára komor valóság az, hogy a fosszilis tüzelőanyag energia a következő években is a legdrágább megoldás marad. Von der Leyen úgy véli, az unió egészének a kereslet csökkentésére kell összpontosítania, mert szavai szerint a legolcsóbb energia az, amelyet nem használnak fel. Rövidesen társadalmi egyeztetésre bocsátják annak a miniszteri rendeletnek a módosítását, amely az állami kórházak munkarendjét szabályozza, jelentette be az egészségügyi miniszter. A tervezett változtatás lehetővé tenni, hogy az orvosok az ügyeleti szolgálattól elkülönítve két műszakban is operálhassanak a közfinanszírozott intézmények műtőiben. Az indoklás szerint számos állami kórházban dolgozó orvos az alacsony havi műtétszámot azzal indokolta, hogy nincs elegendő műtő, és versengeniük kell a rendelkezésre álló kapacitásért. A tárcavezető szerint a munkarend rugalmasabb átételével idővel akár a térítéses orvosi tevékenység bevezetése is megvalósulhat az állami kórházakban, ám ezt nem kívánják hirtelen lépésekkel bevezetni. A klímaváltozás hatásait egyre inkább a saját bőrünkön is érezzük, és a mezőgazdaság az egyik legnagyobb áldozata ennek a folyamatnak. Tavaly a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a növénytermesztésben több mint 2,5 milliárd eurós kár keletkezett. Az állam ugyan segített a gazdáknak, de sokan úgy érzik, hogy ez még mindig nem elég. Az idei év a szakemberek szerint kedvezőbb lehet, de óvatosan kell kezelni a túlzott optimizmust. Igaz, hogy az elmúlt években szárazság sújtotta a földeket, és most több csapadék érkezett, de ez még nem garancia arra, hogy a termés is kiemelkedő lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagy cégeket is elérte a gazdasági válság, egyre többen válnak fizetésképtelenni. Érkezik az év első hőhulláma, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. Új szintre lépett a tinédzserek körében az online diétakultúra. Futótűzként terjednek a TikTokon és az Instagramon a gyors fogyást ígérő csoda receptek. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több nagy cég válik fizetésképtelenni, írja az economedia.ru. 2026 első negyedéve jelentős változást hozott a román gazdaságban. A pénzügyi nehézségek már nem javarészt a kisvállalkozásokat sújtják, hanem gyorsan áttevődnek a gazdaság számára kritikus tömeget jelentő cégek felé. Olvasható a CITR tanácsadó cég tanulmányában. Az első negyedévben 1829 fizetésképtelenségi eljárást indítottak, 14%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, a felét ezeknek márciusban. A helyzet leginkább a mezőgazdaságban romlott, a fizetésképtelenségek száma hozzávetőleg megduplázódott. A csőd által fenyegetett nagyvállalatok fele a feldolgozóipar területén tevékenykedik. A cégek számához arányítva a leginkább érintett ágazat az építőipar, a legkevésbé kitett pedig az informatika. Az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik ezen a héten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet több térségben is meghaladja majd a 30 Celsius fokot, árnyékban akár 33 fokot is mérhetnek. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban, a magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás is. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés vár. A nappali csúcshőmérsékletek 24-25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egyre több hazai orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánctrend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyorsfogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt. A szakemberek szerint a közösségi média folyamatos nyomást helyez a fiatal, akik egy idealizált testképet próbálnak elérni, gyakran teljesen irreális eszközökkel. A tanárok és iskolapszichológusok szerint az utóbbi időben látványosan megnőtt a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több ezer romániai weboldalt törtek fel az elmúlt hónapban, bármelyik vállalkozás célponttá válhat. Megkezdődött a kullancs szezon, a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Több ezer weboldalt kompromittáltak kibertámadások során az elmúlt hónapban, miközben 1,5 millió szerver és internetes oldal vált sebezhetővé automatizált hacker akciókkal szemben, figyelmeztetett a CyberFox Románia webhosting szolgáltató. A vállalat szerint a támadások hátterében olyan biztonsági rések állnak, amelyeket a világ legelterjedtebb online platformjaiban fedeztek fel. A sérülékenységek többek között a WordPress, a cPanel, az Apache vagy a Microsoft SharePoint rendszereit érintették, amelyeket vállalatok milliói használnak weboldalak, e-mailek vagy online infrastruktúra kezelésére. A CyberFox szerint ma már a kis és középvállalkozások is egyre gyakrabban válnak automatizált kibertámadások célpontjává. Ezért a cégeknek az online infrastruktúra biztonságát nem pusztán technikai kérdésként, hanem alapvető üzleti prioritásként kell kezelniük. A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakoribbá válása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancscsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancscsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. Az üdülési utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő visszaesése arra készteti a hazai turistákat, hogy halasszák az ortodox pünkösdi és június 1-i mini vakációra szóló foglalásaikat. Így ezek szintje jelenleg némileg elmarad a tavalyitól, bár a turisztikai szereplők a last minute ajánlatoknak köszönhetően a kereslet növekedésére számítanak, állítja a turisztikai ügynökségek országos szövetségének alelnöke. A fogyasztói magatartásban egyértelmű trend a kényelem és a magasabb szintű szolgáltatások felé elmozdulás. A romániai turisták több mint 65%-a a 4 és 5 csillagos szálláshelyeket választotta, előnyben részesítve azokat a hoteleket, melyek teljes élménycsomagot nyújtanak. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 3 éjszaka maradt, mind a tengerparti, mind a hegyvidéki övezetekben.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most a következő 1 órában is derűsebbé próbálja tenni a reggeleteket itt a 89,6-on. Héttől pedig majd csatlakozik hozzám Balázs Anita is, és hát a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal ébresztelek benneteket. Elsőként Talány Tamás és Nas közös slágerével, szóljon tehát a Nem Hagyom.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Plusz a Plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon, aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert egy nagyon érdekes és egyben szokatlanul őszinte megnyilvánulás került nemrégiben napvilágra Dumitru Kiszölica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke által. Állítása szerint Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Érdekelne is, hogy mit szóltok hozzá. Várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol mit halljátok, a kedvenc zenéitek szólnak, és persze ez az az időszak, amikor hosszú sanyi szól hozzátok, meg persze hallgatózik is nálatok ma annak kapcsán, hogy mit szóltok ahhoz, hogy az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániában mára olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál. Kiszölica szerint a rendszer szereplői, kereskedők, közvetítők is bizonyos esetekben az állami költségvetés a magas adóbevételeken keresztül érdekelté váltak a magas árak fenntartásában. Ennek fő okai a következők, a rugalmasság és a tárolókapacitás hiánya. Bár Románia sok energiát termel, a hálózat képtelen rugalmasan kezelni a csúcsidőszakokat. Elemzések szerint az ország napközben a megújulók csúcsán olcsón exportál, majd az esti órákban a fogyasztási csúcs idején rendkívül drágán kénytelen áramot importálni. A spekuláció is tényező, persze a szakértő rámutat, hogy az energiatárolási beruházások, például akkumulátortelepek sokszor nem a rendszer szintű biztonságot és az árak letörését szolgálják, hanem a kaotikus piaci ingadozásokból való profitálást és a közvetítői jutalékok maximalizálását. A termelő és a végső fogyasztó közé beépült adminisztratív és kereskedelmi rétegek minden egyes ponton extra profitot realizálnak a növekvő árakon, miközben a működési kockázatot teljesen a lakosságra hárítják. Hát de érdekelne, hogy ti hogy látjátok, mi erről a véleményetek, én pedig cserébe hozom most

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

reggelt, Nagyvárad, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyi, valaki ma arra kíváncsi, hogy mit szóltok ahhoz, hogy az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániában mára olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel is folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Ez a működési modell súlyos gazdasági torzulásokat okoz, mélyíti a társadalmi egyenlőtlenségeket és növeli az energiaszegénységet, gerjeszti az inflációt, mivel a magas energiaköltségek beépülnek minden hazai termék és szolgáltatás árába, rontja a hazai ipar és vállalkozások versenyképességét a régiós piacokon. Kiszölica nyilatkozata arra figyelmeztet, hogy valódi piacfelügyelet, strukturális reformok és stratégiai, nem spekulatív célú energiatárolási fejlesztések nélkül a hazai erőforrások előnyei nem a fogyasztóknál, hanem a rendszer hiányosságaiból élő közvetítőknél fognak lecsapódni. Na, érdekelne az is, hogy ti mit szóltok a témához. Van kint a Facebookon természetesen ezúttal is egy bejegyzés ezzel kapcsolatosan, amelyhez egy kommentben is megírhatjátok a véleményetek, épp pedig ezúttal is adok cserét.

Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en. Yes! Papi, come on! Ready, girl?

slágere szólt, a következőkben pedig én fogok hozzátok, ez itt a Reggeli Plusz Hosszú Sanyival, aki óriási hibát követett el azzal, hogy nem rövid nadrágba jött dolgozni, időközben rájöttem, hogy hát már most is annyira melegnek érződik egyébként a hőmérséklet, 18 fok amúgy, hivatalosan, de esküszöm, hogy 20 fölött érződik, és hát ugye nem tudom, hogy akkor az a 30 fölötti majd napközben, amit fogunk tudni mérni, az mennyinek fog érződni, de még szerencse, hogy viszonylag hamar véget ér az adás, és akkor tudok hazamenni, átöltözni, hogy úgy tudjam majd a napom további részében folytatni a ténykelésemet, ugye rövid ruházatban. Nagyon, tényleg nagyon-nagyon-nagyon kellemes idő van, de úgy tűnik, hogy ez a kellemes idő, ez a mai nappal véget ér, pedig én már tényleg reménykedtem abban, hogy nem csak naptárilag köszönt be mindjárt a nyár, hanem megérkezett az időjárás tekintetben is, de érkezik most egy lehűlés, holnap után már visszafogottabb hőfokok lesznek, aztán a jövő héten, ahogy nézem, meg elég esős lesz majd az időjárás, de ne is haladjunk ennyire előre, maradjunk a mai napnál, szóval zavartalanul tiszta égbolt és napsütés fogja jellemezni természetesen az egész napunkat, enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem fogja terhelni továbbra sem a szervezetünket. Az, hogy ezekben a percekben mennyire terheli forgalom az utakat, még nem tudom, nem küldtetek arról infokat, hogy lenne valami extra fennakadás a város és a megye útjain, de ha láttok valami ilyesmit, akkor feltétlenül osszátok meg velem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom cserébe most és a legkiválóbb dalok

6 óra 43 perckor viszont tökéletes az időzítés arra, hogy beszámoljak nektek egy örömteli történésről, mégpedig, hogy Európai Uniós támogatással 24 elektromos buszt vásárol a Bihar megyei tanács. A három projekt finanszírozási szerződését az elmúlt pénteken kötötték meg a kolozsvári székhelyű Északnyugati regionális fejlesztési ügynökséggel. A 85,3 millió lei értékű megállapodás célja, melyből a megyei önkormányzatra eső önrész csupán 2%, az ingázás megkönnyítése, illetve civilizáltabb körülmények teremtése a távolsági személyszállítás számára. A beruházás részeként ugyanakkor 3 lassú és 12 gyors töltőállomást is létesítenek. Ezeknek a buszoknak az üzemeltetése lefedi majd Bihar megye minden régióját, beleértve Nagyváradot is, míg máshol az országban a vidéken élő embereknek gondot okoz, hogy eljussanak munkahelyeikre, illetve általános jelenség a falvaknak az elnéptelenedése és a menetrend szerinti távolsági járatoknak a megszűnése, mivel a munkáltatók nagy távolságokról utaztatják be a munkahelyre saját kis buszokkal az alkalmazottaikat. Addig itt, nálunk Bihar megyében gondoskodnak arról, hogy tömegközlekedése mindenki eljusson oda, ahova menni szeretne. Felosztották a megyét 22 kistérségre is, egyeztetve a polgármesterekkel úgy állították össze a menetrendeket és az útvonalakat, hogy lehetőleg mindenkinek jó legyen. Mi is igyekszünk annak megfelelően kiválogatni a legnagyobb Plusz FM-es slágereket. Érkezik is a Magnet.

0: Garad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol ma azzal kapcsolatban faggatózok nálatok, hogy mit szóltok ahhoz, hogy az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániában már olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel is folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. Magyar János azt írja, mit szólok hozzá? Azt, hogy Románia egy fantasztikus ország, kár, hogy a lakosság a nagy része ebből nem érez semmit. Nyilván egy szűk réteg csodálatosan érzi magát minden szempontból. Igazából nem is értem a kérdést. Kezdek lemaradni arról a szintről, ami ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására alkalmassá tesz. Aztán Csiki Pál is írt, hát amit mindig is szoktam mondani, itt szimbiózisban élnek az emberek, azaz a tolvajok és bolondok országa. Aztán Kovács Levente is kommentet, ő szerint a villanyáram lehetne 0,80 bani. Aztán Szabó Csabi is írt, erre mit mondjak, szinte ingyen eladjuk jó pénzért, megvesszük, valaki jól jár, sajnos nem vagyok valaki. Aztán Székely Ilona is írt, ezt eddig is tudtuk, hogy itt minden megvan, és nem azért drága, mert nincs, hanem mert nehogy lemaradjunk más országoktól. Aztán Szabó László is írt, gázunk van, de nem a miénk, vízi erőművek is vannak, de a legnagyobbak, mint például a Vidráru, állítólagos karbantartás miatt nem működik. A csernovodai atomerőmű alig termel, például a kokáért csak a Sebeskörösön van 5 vízerőmű, használaton kívül, mivel nem rentábilis a működtetésük. Aztán Taludi Zsuzsa is kommentelt, hát szóhoz sem jutok, szóval még be is vallják, hogy a szegény ember nyomorából profitál. Elég szomorú. Ezek szerint lehetne sokkal olcsóbb is az áram. Ez szégyen is egyben szomorú is. Aztán Lucia Marin is írt, tudjuk, hogy a természet ellátott mindenféle jóval, de sajnos nálunk a kutyák mindig éhesebbek. Valamint Kálai Beatrice is küldött egy hangüzenetet a Messengeren, ahol elmondta, hogy nem igazán érti, hogy miért nem lehet önellátó az ország az energia szükséglet tekintetében, holott minden körülmény adott lenne hozzá, valószínűleg a nagyhatalmak azok, akik nem támogatnak ebben bennünket. Én viszont nagyon szépen megköszönöm, hogy támogattatok a hozzászólásaitokkal, és persze viszonzásul most is adom nektek a legnagyobb slágereket.
1: Induljon pozitívan a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele, derül ki a topfirme.ro portál elemzéséből. Ugyanakkor az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Abban semmi meglepő nincs, hogy az ország első számú gazdasági pólusa Bukarest, de a főváros dominanciájának mértéke mellbevágó. Az ott működő cégek 204,1 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak. A megyék rangsorát a főváros vonzás körzetének számító Ilfov vezeti, majd Kolozs, Temes és Árgyes következik. Árgyes annak köszönheti az előkelő helyezést, hogy a területén található az ország legnagyobb autógyára, amely köré egész gazdasági ökoszisztéma épült. Viszonylag jelentős a gazdasági tevékenység Bihar, Szeben és Maros megyében is. Nálunk például 13 milliárd euró volt az összesített árbevétel. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket. Ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent. Július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a munkanapokon ledolgozott többletórákért a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott a túlórázásra. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékletekkel. Elvégre mindjárt itt a nyár, így az sem meglepő, hogy jelenleg 18 fokot mérhetünk, és a napi maximum várhatóan ma is olyan 31 fok körül mozog majd enyhe légmozgás mellett, és további jó hír, hogy fronthatás sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek,
0: információk,
1: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt Nagyvárad, újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
3: és Hosszú Sanyival. Május 27-e szerda van. Boldog névnapot kívánunk Hella nevű hallgatóinknak. Isten éltessen titeket, kedves névnaposok, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma bármilyen okból kifolyólag ünnepelnek.
2: Köszöntésül hozzuk is nekik a legjobb zenéket, és persze nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hamarosan hallhatjátok majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákat is, de addig is akkor kapjátok tőlünk a legnagyobb slágereket.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: reggelt Nagyvára, ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Egy valóban nagyon érdekes és egyben szokatlanul őszinte megnyilvánulás került nemrégiben napvilágra Dumitru Kisalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke által. Állítása szerint Romániában mára olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgázkészletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet, inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot, írja elemzésében Kisalica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke.
0: És akkor szerintem még keveset mondott. Ha őszintén akarunk lenni, hát szerintem simán meg lehetne felezni ezeket az árakat. Tehát amit ő is mondott, hogy milyen kockázatokat, meg többletköltségeket építenek az árba.
1: Igen, hát nem biznisz olcsón adni az áramot.
0: Hát de nem is igazodsz el a számán, most tök őszintén. Tehát tudod azt, hogy most milyen, amik ott vannak tételek, ott szerepelnek, nem is nagyon érted, hogy akkor most hogy tevődik ez össze.
1: Nem. És sokszor az sincs, hogy kitől kérdezd meg, hogy magyarázatot kérje arra, hogy tulajdonképpen mi szerepel a számlán, vagy miért fizetsz annyit, stb. De igen. Ez már egy másik történet. Folytasd, bocsánat, szabadba vágtam.
0: Nem, egyáltalán nem vágtam a szavamban, igazából ez is hozzátartozik be, hogy pont az ilyen dolgokat is, ugye, mint szolgáltatás kellene, hogy nyújtsák akkor az ilyen magas árhoz, hogy valaki például elmagyarázhasson, hogy vagy legyen egyáltalán egy olyan ügyintéző, aki neked rendelkezésre te tudna állni, és akkor meg tudná magyarázni, hogy mi micsoda.
1: Ebben legyen a talpán az a szegény ügyintéző, amit kapna a fogyasztóktól számonkérés közben.
0: Nyilván ugye nem véletlen az, hogy igazából nem találsz ilyet.
1: Hát igen.
0: De ami aggályos, az valóban az, hogy szó szerint a mi zsírunkon próbálnak ezek a cégek gazdagodni, mert ez már most nem arról van szó, hogy fent tudják tartani magukat, meg legyen egy kevéske profit, hanem én is azt látom, meg úgy érzékelem, hogy itt egyfajta ilyen harácsolás megy már.
1: Hát itt már hatalmas profitokról van szó.
0: Abszolút. Igen. Amivel ugye nem is lenne gond, hogyha ezt kvázi úgymond visszaforgatnák, tehát hogy lenne egyfajta ilyen hálózatfejlesztés, vagy a szolgáltatás minőségének a javítása, de hogy még nem erről van szó, mert például ugye hát az egyik hazai áramszolgáltatónál is felmerült az, hogy például még Bolozsán is kritizálta őket, hogy nem a beruházásokba forgatták be a profitot, hanem mindenféle ilyen bónuszokat fizetgettek a vezetői szinten. És
1: elosztották egymás között.
0: Hát tulajdonképpen igen. És ugye ez is egy aggályos dolog, hogy ugye ez egy folyamat. Tehát akkor, hogyha most beruházol valamiben, jobbá teszed azt az adott szolgáltatást, vagy lecserélsz egy berendezést, akkor nyilván megspórolsz majd olyan költségeket, amik ilyen javításból adódóan, például, hogy tönkre megy egy adott berendezés, akkor azt már tovább hárítják nyilván a fogyasztóra, mert hát valakinek azt ki kell fizetni,
1: igen,
0: ugye
1: igen,
0: már?
1: Igen.
0: És hogyha nem a bónuszokat, nem a cégen belül osztogatnák szét a lóvét, hanem valóban a fejlesztésekre fordítanák, akkor nem fordulna az elő, hogy nekünk kellene ugye mindenféle ilyen plusz fellépő költségek miatt ugye többet fizetni a szolgáltatásért.
1: Igen, és az a szomorú, hogy arra sem gondolnak, hogyha fejlesztésekre fordítanák, akkor valószínűleg nőne a fogyasztóknak a bizalma, nem? Tehát a beléjük vetett bizalom, és valószínűleg újabbnál újabb fogyasztók csatlakoznának még ahhoz a bizonyos szolgáltatóhoz. Tehát, hogy nem biztos, hogy rosszabbul járnának anyagilag, erre akarok kiukadni,
0: igen,
1: hogyha
0: igen.
1: Ha a fejlesztésekre
0: ha nézzük,
1: fordítanák azokat a plusz pénzeket.
0: Abszolút, abszolút. Csak mindaddig, amíg az a helyzet a piacon, ami most a helyzet, hogy nincs túl sok választási lehetőséged.
1: Uh-huh. Igen.
0: És nincs azon a óriási nagy verseny sem. Uh-huh. Tehát, hogy kicsit olyan érzésünk is lehet, hogy mintha le lennének osztva a lapok, tudod? Tehát, mintha lenne egyfajta ilyen kiegyezés, hogy akkor én nem mondom azt, hogy ezt megbeszélik, mert nyilván ugye a versenyhivatal, vagy az, aki ezért felelős, uh-huh. ugye, hogy ezeket a gazdasági társaságunkat felügyelje, hogy ne legyen egyfajta ilyen kartelezés, meg mindenféle ilyen, uh-huh. ilyen összebeszélés. Szóval nem feltétlenül vádolom én őket ezzel, de ugyanakkor meg gyanús, hogy nincsenek nagy eltérések, és mindenki ugyanarra fogja, mindenki ugyanazzal magyarázza, hogy ugye most ugye ez a piaci helyzet, amihez alkalmazkodni kell.
1: Hát igen, hogy mindenkinek meglegyen abból a tortából az a bizonyos szelet.
0: Ennyi, amit tulajdonképpen mi fizetünk, ugye?
1: Igen, tehát, igen.
0: Azt a tortát, vagy a tortára valót, azt mi dobjuk össze.
1: Igen, nagyon szívesen ezúton is.
0: Egészségetekre, és ha megengeditek, akkor még adjuk hozzá a legnagyobb slágereket is.
2: Ez a Reggeli Plusz.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
0: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól, már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele, derül ki a topfirme.ro portál elemzéséből. Ugyanakkor az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Abban semmi meglepő nincs, hogy az ország első számú gazdasági pólusa Bukarest, de a főváros dominanciájának mértéke merbevágó. Az ott működő cégek 204,1 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak. A megyék rangsorát a főváros vonzás körzetének számító Ilfov vezeti, majd Kolozs, Temes és Árcses következik. Árcses annak köszönheti az előkelő helyezést, hogy a területén található az ország legnagyobb autógyára, amely köré egész gazdasági ökoszisztéma épült. Viszonylag jelentős a gazdasági tevékenység Bihar, Szeben és Maros megyében is. Nálunk például 13 milliárd euró volt az összesített árbevétel. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket. Ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent. Július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott A munkanapokon ledolgozott többletórákért a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott a túlórázásra. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékletekkel. Elvégre mindjárt itt a nyár, így az sem meglepő, hogy jelenleg 18 fokot mérhetünk, és a napi maximum várhatóan ma is olyan 31 fok körül mozog majd enyhe légmozgás mellett, és további jó hír, hogy frontotás sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM közlekedési információk.
6: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tolódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon, a kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
5: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
7: Például hamarosan arról is beszélünk, hogy milyen időjárásra számíthatunk idén nyáron. Hamarosan folytatjuk, maradjatok a Pluszon.
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagy Bárad, ez itt a reggeli Fuszanitával és Sanyival, akik ma is mindent megtesznek, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Szélsőséges időjárásra és meleg rekordokra asszályra kell készülni Európában idén az előrejelzések alapján. A 2026-os év nyarán egy átlagosnál gyorsabban fejlődő El Niño várható, ami akár az elmúlt 150 év legintenzívebb ilyen eseményévé is fejlődhet. Vázolta a várható forgatókönyvet Bartók Blanka éghajlatkutató, kiemelve, hogy egyértelműen ezt mutatják az előrejelzések, a középtávú időjárási előrejelzések Európai Központja, az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatala, valamint Ausztrália Meteorológiai Ügynökségének előrejelzései szerint. Az El Niño, ami bár tőlünk távol alakul ki, hatása olykor érzékelhető Európában is. De mi is az El Niño? Az El Niño egy időszakosan 2 és 7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a Csendes-óceán trópusi térségében alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Tulajdonképpen egy nagy léptékű óceán légköri cirkulációs helyzetről van szó, melynek hatása a Föld távolabbi térségeiben is érzékelhető. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t jeleznek elő. Ez utóbbi az, amikor a Csendes-óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot, ami még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek és erős aszályok jöhetnek.
0: Hát igen, az aszályból abból már kaptunk egy kis ízelítőt, és ugye az utóbbi időszakban. Jó, persze volt eső, most nem annyira rég, egy-két hete, ami ugye megszakította ezt az aszályos időszakot, de azért az április az talán minden idők egyik legszárazabb áprilisa volt, ha jól emlékszem. És hát ugye, ha ilyenek a kilátások a nyárra is, ilyen szélsőséges időjárásra, vagy időjárásokra van kilátás, akkor az úgy hát kicsit tényleg aggályokkal tölt el.
1: Igen, valahol. Igen. Én egy kicsit meg is vagyok így szeppenve most ettől a hírtől, hogy ez vajon így nálunk mennyire fogja tényleg konkrétumokban érzékeltetni a hatását, hogy most érdemes felkészülni akár ilyen vészhelyzeti forgatókönyvre is, hogy mondjuk nem tudom, ezek a viharok, mert ugye ezek viharokkal járnak együtt, ezek a...
0: Abszolút, igen.
1: Ez El Niño jelenségnek a hatásai, igen. Tehát hogy mondjuk nem tudom betárazni akár több napra, vagy valami akut beszerezni, vagy generátort, vagy ilyesmit.
0: Hogy arra gondolsz, mert, hogy ez
1: hát, hogy megtépázhatja. Igen. Tehát, hogy ennyire ajánlott vajon felkészülni, vagy esetleg csak így a végét kapjuk el a dolognak?
0: Szerintem itt a mi térségünkben talán így ilyen formában nem fenyeget veszély, mert azt hiszem, hogy azért az utóbbi évek ilyen hálózatfejlesztéseinek az egyik hozadéka az volt, hogy a földbe kerültek már a kábelek. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell attól tartanunk, hogy annyira megtépázza a villanyoszlopokon lévő kábeleket, hogy nem lesz áram. Ettől függetlenül nyilván vannak ugye konkrétan olyan házok, akik úgy a légkábelen kapják például az áramot, ott előfordulhat.
1: Igen, meg hát a kisebb
0: ilyen
1: falvakban, a kisebb településeken ugye azért ez még nem igazán történt meg.
0: Igen.
1: Legalábbis
0: igen.
1: Én amennyire erre tudom, tehát nálunk Nagy Szalontán is azért még bőven vannak ilyen légi kábelek, amik nem kerültek föld alá, meg ugye a falvakban. Az egy másik kérdés, hogy akkor ott náluk ez mennyire okozhat majd problémát, ha ne adj Isten, bekövetkezik tényleg egy ilyen nagyobb viharos nyári időszak.
0: Rövid időre elképzelhető problémát okoz, de szerintem a hiba elhárítás az viszonylag gyorsan megtörténhet.
1: Meg igen, mondjuk ugye... annyi a jó idézőjelben, hogy ugye ez nyáron van, tehát hogy nem a téli hidegben, amikor fűtés problémákat okozhat, meg hasonlót egy áram kimaradás, akkor ilyennel kell foglalkozni. Hát igen, azért bízunk benne, hogy nem, de mindenképp jó elővigyázatos. Lenni. Tehát, hogyha most én most magamból indulok ki, ha mondjuk hallanék egy ilyen riasztást, hogy a következő napokban ez vagy az várható, én azért úgy lehet, hogy betáraznék. Kis plusz ivóvíz, meg plusz élelem, plusz akármicsoda.
0: Hát figyelj végül, és jobb félni, mint megijedni.
1: Igen, igen. Meg főleg, hogy nem ehhez vagyunk szokva. Tehát tavaly is nagyon meleg volt, az azért biztos mindenkinek megvan, hogy azért erősen 40 fok környéki volt a nyári időjárás, de hogy asszály, meg ilyen viharos időjárás, az azért nem annyira jelen. jellemző itt a mi térségünkben.
0: Nem, és ez, reméljük, hogy ez akkor így is marad, megtartja a jó szokását, hogy
1: de minden esetre érdekes, történni. Hogy ez már így hír és téma,
0: érdekes,
1: hogy számítani lehet arra, hogy kialakulhat ez az El Niño jelenség, és a hatása megérezhető lesz itt is. Tehát, hogy mindenképp érdemes rá figyelni.
0: Abszolút, abszolút. Ami nekem még érdekes, azt tudod mi?
1: Mi?
0: Az elnevezés, az El Niño. Mert mi? Ugye ez kisfiút jelent. De hát azért az nem hát feltétlenül kisfiús.
1: Hát a fiúk azért általában makacsabbak, nem?
0: Igen, hát inkább kislányos lenne ez szerintem, mert ti vagytok olyan viharosak. Mert
1: persze, mi nők nem, és hisztisek sem vagyunk egyáltalán.
0: Nem, egyáltalán nem.
1: De egyébként szerintem az ereje miatt.
0: Aha.
1: Nem? Okay. Tehát, hogy azért a férfiak alapvetően erősebbek, mint a nők.
0: Kedves tőle.
1: És hogy biztos, köszönjük. Hogy ezért kapta ez a kis El Niño ezt a nevet.
0: Na, érdekelne bennünket, hogy a hallgatók hogy látják, úgyhogy írjátok is meg. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkeznek most is.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk a hajnalig. A Plusz FM-en ugyanúgy zájlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Van a mind keserű Tomi is jó szokásához híven jelentkezik majd 15 órától. Este pedig természetesen befut a zenevonat. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt két órában hosszú Sanyit.
0: Mi is Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk csütörtökön is. Addig pedig vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, nincs lehetetlen, csak olyan lehetőség, amire eddig nem gondoltunk. Legyen szép és tartalmas a napotok.
0: És jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben Tamás. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
4: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
5: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Derül ki a topfirme.ro portál elemzéséből. Ugyanakkor az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Abban semmi meglepő nincs, hogy az ország első számú gazdasági pólusa Bukarest, de a főváros dominanciájának mértéke merbevágó. Az ott működő cégek 204,1 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak. A megyék rangsorát a főváros vonzás körzetének számító Ilfov vezeti, majd Kolozs, Temes és Árcses következik. Árcses annak köszönheti az előkelő helyezést, hogy a területén található az ország legnagyobb autógyára, amely köré egész gazdasági ökoszisztéma épült. Viszonylag jelentős a gazdasági tevékenység Bihar, Szeben és Maros megyében is. Nálunk például 13 milliárd euró volt az összesített árbevétel. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket. Ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent. Július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a munkanapokon ledolgozott többletórákért a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott a túlórázásra. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Folytatódik a meleg nyárias időjárásunk. Ma a nappali csúcsértékek 32 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kissé visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 25 fokot mérhetünk majd, csapadék nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
1: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat vont maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu megérő és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca zsákutcává vált a volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig két irányú lett a Dunare utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Szép jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, 2026. május 27-e szerda, itt a 89,6-on pedig elstartolt a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, minden olyannal, ami bennünket, nagyváradiakat és környékbelieket leginkább érint, de jövök rengeteg programajánlóval is. Szuper slágerekkel természetesen. Tartsatok velem, kezdésnek már itt is van. Roy Dalton dala. Jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgattok bennünket. Kitartást, jó munkát kívánok mindenkinek!
2: Slágerek, magyar kedvencek!

Az álláskeresőknek hoztam jó híreket, ugyanis a legfrissebb adatok szerint összesen 757 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 462. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézi csomagolót, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, diszpécsert, autószerelőt, automosót, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, eladót, szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal pedig a munkaerőfoglalkoztatási ügynökség megyei székein szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Mondom a telefonszámukat: 0259 436 821. Sok sikert az álláskeresőknek!

Jelentős közlekedési beruházás kezdődött Nagyváradon. Az önkormányzat pénteken hivatalosan is elindította a Staroveszkitát, a Magyaró út és a vasútállomás közötti városi mobilitási folyosó két nagy projektjét. A fejlesztések részeként két új közúti aluljáró épül, teljesen megújult több mint 2 kilométernyi sugárút, korszerűsítik a villamos vonalakat, és új közlekedési csomópontot alakítanak ki a vasútállomásnál. A beruházások célja a városi forgalom gyorsítása és a közösségi közlekedés előnyben részesítése. Az első szakasz a Staroveszkitát, a Magyaró út és a Körös áruház közötti kereszteződést érinti. A második szakasz pedig a Főutca Petőfi Park és a vasútállomás közötti részét foglalja magában. A beruházás összértéke közel 30 millió euró áfa nélkül, amelynek jelentős részét Európai Uniós forrásból finanszírozzák. És hát a munkálatok várhatóan 2028 tavaszára fejeződnek be, de Florin Birta polgármester szerint szeretnék már 2027 szeptemberében újraindítani a teljes autós és villamos forgalmat az érintett szakaszon. A városvezetés célja, hogy gyorsabb és vonzóbb legyen a közösségi közlekedés, ugyanis a jövőben a sugárúton külön sávot kapnak a buszok és villamosok, amelyeket a taxik is használhatnak majd. Kerékpárutak is épülnek, és bár fákat is kivágnak a munkálatok során, a városvezetés ígérete szerint a jelenleginél több fát ültetnek majd vissza.

0: 8 óra 26 perc, jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek a Szerda Délelő típus első órájának feléhez érkeztünk. A folytatásban érkeznek a bennünket a leginkább érintő hírek, Ábrahám Miklós kollégám veszi át a mikrofont, és szótejt például arról, hogy komoly problémát jelent Romániában, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, hogy mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Trey Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko!
5: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A hatóságoknak fogalmuk sincs, mennyit kerestek pontosan a közalkalmazottak. A hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt több millió nyugdíjas módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában komoly problémát jelent, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai. Jelentette ki az ügyvívő munkaügyi miniszter. Drágos Pöszláru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárcavezetőt arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Pöszláru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani. Ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése meghaladja az államfőbérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő rendszer alapján rendezzék újra. Több millió nyugdíjas a hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Június 1-én egyszerre ünneplik a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját. Ez késlelteti a nyugdíjak kézbesítését azok számára, akik a román postán keresztül kapják meg. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. A kézbesítés június 2-a és 15-e között zajlik, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik pénzben, a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés otthon nem lehetséges, az összegek később a postahivatalokban is átvehetők lesznek. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az előző hónaphoz képest a gázolaj átlagosan 7,9%-kal, a benzin pedig 2,4%-kal drágult, derül ki az Eurostat adataiból. A legnagyobb emelkedést Szlovéniában jegyezték, ahol 12,9%-kal került többe az üzemanyag, míg a legkisebb drágulást Írországban mérték, 1,3%-os növekedéssel. Románia ugyanakkor azon kevés országok közé tartozik, ahol csökkent a benzinára. Áprilisban 1,2%-kal volt olcsóbb, mint egy hónappal korábban. Az egyéni közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok éves szinten összességében 20,8%-kal drágultak.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a meleg nyárias időjárásunk. Ma a nappali csúcsértékek 32 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kissé visszább esik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 25 fokot mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőkosulő utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőkosulő utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most vissza a zenéhez.
0: A szerda délelőtt Zara Larsson dalával folytatjuk. Nyújtat, nyújtadiúzást!
7: Slágerek

Kelemen Plusz a sok fontos információ. Megkezdődött Nagyváradon a Körös Áruház előtt, illetve a vasúti főpályaudvarnál tervezett közúti aluljáró építése, ezért mindkét érintett területet lezárták. A lezárások azonban nem érintik a megye északi részéből érkező távolsági buszokat. Ezek továbbra is a Stefáncsermáres ugárúton a vasútállomás mellett található autóbuszállomást használják, így sem a menetrendben, sem az útvonalban nem lesz változás. A főpályaudvar előtti parkolót ugyanakkor a munkálatok idejére teljesen lezárták, ezért az ott működő taxiállomás is megszűnt. A vonatpótló autóbuszok pedig a váradréti református templom előtti részről indulnak.

sokan Ervest módosította a hulladékbegyűjtés lebonyolítását a Nagyváradon zajló aluljáró építések idejére a vasútállomás és a Körös Áruház környékén. A munkálatok ugye pénteken kezdődtek, ezért az érintett övezetekben kisebb hulladékszállító járműveket vetnek be, hogy a nehezen megközelíthető utcákban is biztosítani tudják a szolgáltatást. A cég hangsúlyozta, hogy a lakossági és céges hulladékbegyűjtési program nem változik. A szállítás továbbra is a megszokott útvonalakon és időpontokban történik. Egyes lezárt szakaszokon azonban a kukákat a mellékutcák vagy a munkaterületen kívüli részek felől kell kihelyezni, hogy a járművek könnyebben hozzáférjenek. A Rervesz szerint minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a munkálatok ellenére fennakadások nélkül működjön a szolgáltatás. További változások esetén a cég a hivatalos weboldalán, közösségi felületein és sajtóközleményekben tájékoztatja a lakosságot. Az érintettek rendkívüli helyzetekben a vállalat ügyfélszolgálatán is segítséget kérhetnek. Elérhetőségek 0374 885 693. Ez hétfőtől péntekig 7 és 19 óra között lehet hívni. A 0259 433 195-ös számukat pedig hétfőtől péntekig 19 és 7 óra között hívhatjátok.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Pulzusok, zárjuk a szerda délelőtti plusz első óráját, ez azt jelenti, hogy hamarosan 9 óra érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Ábrahám Miklós kollégám veszi át tőlem a mikrofont, előtte viszont jó, ha tudjátok, ha bármilyen kérdésetek, információtok van. Engem déli 12 óráig elértek a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Fontos kiemelnem, hogy utóbbin csak szöveges üzenetet tudunk fogadni. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, én pedig a folytatásban Miley Cyrus dalával várlak vissza benneteket. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
3: Igazi szenzáció!
4: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
2: van az a mester. Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A hatóságoknak fogalmuk sincs, mennyit kerestek pontosan a közalkalmazottak. A hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt több millió nyugdíjas módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában komoly problémát jelent, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai. Jelentette ki az ügyvívő munkaügyi miniszter. Dragos Pislaru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárcavezetőt arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Pislaru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani. Ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése meghaladja az állam főbérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő rendszer alapján rendezzék újra. Több millió nyugdíjas a hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Június 1-én egyszerre ünneplik a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját. Ez késlelteti a nyugdíjak kézbesítését azok számára, akik a román postán keresztül kapják meg. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. A kézbesítés június 2-a és 15-e között zajlik, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik készpénzben, a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés otthon nem lehetséges, az összegek később a postahivatalokban is átvehetők lesznek. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az előző hónaphoz képest a gázolaj átlagosan 7,9%-kal, a benzin pedig 2,4%-kal drágult, derül ki az Eurostat adataiból. A legnagyobb emelkedést Szlovéniában jegyezték, ahol 12,9%-kal került többe az üzemanyag, míg a legkisebb drágulást Írországban mérték, 1,3%-os növekedéssel. Románia ugyanakkor azon kevés országok közé tartozik, ahol csökkent a benzinára. Áprilisban 1,2%-kal volt olcsó, mint egy hónappal korábban. Az egyéni közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok éves szinten összességében 20,8%-kal drágultak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a meleg nyárias időjárásunk. Ma a nappali csúcsértékek 32 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kissé visszább esik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 25 fokot mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeológiai utca és a Dacia sugárút kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Mesztekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. május 27-e szerda, 9 óra múlt 3 perccel, a 89,6-on pedig Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. Ez a Plusz FM, azon belül is a délelőtti plusz. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek. A Hellákat és az Ágostonokat köszöntjük ma négy napjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket, és persze születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és a következő slágerünket érkezik Miley Cyrus dala. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Harcosok időseknek szóló mozgásprogramot indított a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság és a Váradi Új Akropolisz Egyesület. A közös kezdeményezés célja, hogy támogassa nagyváradi idősek egészségét, aktív életmódját és közösségi kapcsolatait. A program keretében a nyugdíjasokat minden csütörtökön 11 órától várják a Váradősi Multifunkcionális Idősközpontban, a Kezeben utca 52/A szám alatt, ahol könnyű, kifejezetten idősek számára összeállított torna gyakorlatokon vehetnek részt. A foglalkozásokat úgy alakították ki, hogy fizikai állapottól függetlenül bárki bekapcsolódhasson azokba. Anka Grama, a Szociális Igazgatóság vezetője kiemelte, hogy szeretnék, ha ezek a foglalkozások rendszeres heti találkozási ponttá válnának a nagyváradi idősek számára, ahol biztonságosan mozoghatnak és aktív tagjai maradhatnak a közösségnek. A részvétel ingyenes, az érdeklődők pedig jelentkezhetnek telefonon a 0770 988 624-es számon keresztül.

lezárták pluszosok Nagyváradon az On és Tilor utcai közúti aluljáró fölötti körforgalmat, amely már szinte minden irányba biztosítja a közlekedést. Kivételt jelent a Lőposoluj utca, amely továbbra is le van zárva a vízművek csatornázási munkálatai miatt. A környéken élők szerint a lezárás komoly parkolási gondokat okoz, mivel naponta több száz autó parkol az utcában. A polgármester hivatal közölte, hogy már dolgoznak új parkolóhelyek kialakításán. A Mezijáduli utcában egy mintegy 3550 négyzetméteres területen 84 új parkolóhelyet és 4 mozgássérülteknek fenntartott helyet építenek. Emellett további körülbelül 100 parkolóhelyet is kialakítanak a környéken. A Lőposoluj utca felújítása az On és Tilor utcai aluljáró projektjének a része. A tervek szerint kétszer kétsávos út alakítják, kerékpárutakkal együtt. A munkálatok pedig várhatóan szeptemberben

0: Nagyváradi a környékbeliek, hírekkel folytatjuk a szerda délelőttöt itt a 89,6-on. A folytatásban Ábrahám Miklós kollégám érkezik, átadom neki a mikrofont, és beszámol például arról, hogy fogalmuk sincs a hatóságoknak, hogy mennyit keresnek pontosan a közalkalmazottak. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel jövök vissza hozzátok.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Homok, vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Igazi szenzáció!
2: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulő utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A hatóságoknak fogalmuk sincs, mennyit keresnek pontosan a közalkalmazottak. A hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt több millió nyugdíjas módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában komoly problémát jelent, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai. Jelentette ki az ügyvívő munkaügyi miniszter. Drágos Pöszláru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárcavezetőt arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Pöszláru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani. Ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése meghaladja az állam főbérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő rendszer alapján rendezzék újra. Több millió nyugdíjas a hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Június 1-én egyszerre ünneplik a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját. Ez késlelteti a nyugdíjak kézbesítését azok számára, akik a román postán keresztül kapják meg. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. A kézbesítés június 2-a és 15-e között zajlik, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik készpénzben, a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés otthon nem lehetséges, az összegek később a postahivatalokban is átvehetők lesznek. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az előző hónaphoz képest a gázolaj átlagosan 7,9%-kal, a benzin pedig 2,4%-kal drágult, derül ki az Eurostat adataiból. A legnagyobb emelkedést Szlovéniában jegyezték, ahol 12,9%-kal került többe az üzemanyag, míg a legkisebb drágulást Írországban mérték, 1,3%-os növekedéssel. Románia ugyanakkor azon kevés országok közé tartozik, ahol csökkent a benzinára. Áprilisban 1,2%-kal volt olcsó, mint egy hónappal korábban. Az egyéni közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok éves szinten összességében 20,8%-kal drágultak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a meleg nyárias időjárásunk. Ma a nappali csúcsértékek 32 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kissé visszább esik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 25 fokot mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánuli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Magyar slágerrel folytatjuk a szerda délelőtt, érkezik Zsédenyi Adrián és a Megindul a Föld című dala. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek

pluszosok, egy program ajánlóval érkeztem, mely 29-én pénteken 18 órától az I. és Gyula könyvesboltban mutatják be a Balassi kiadónál megjelent Törzsasztal törzsvendég, Körösi P. József beszélgetései kortárs erdélyi írókkal, művészekkel című könyvet. A szerzővel, valamint a könyv két szerzőtársával, Jakobovics Márta és Újvárosi László képzőművészekkel, Boka László irodalomtörténész beszélget. A helyszínen a könyv kedvezményesen megvásárolható lesz majd. Mindenkit szeretettel várnak, tehát május 29-én pénteken 18 órától az I. és Gyula könyvesboltban.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagyváradiak, környékbeliek a 34. Fesztumváradinum utórendezvényei szerdán és változatos programokkal várja az érdeklődőket. Ma május 27-én 18 órától a Lédaházban kettős fotókiállítás nyílik. Szabó Béla a múlt idő nyomában Balassi Bálint kalandos élete című tárlata mellett Varga György Én képeim című fotóanyagát is megtekinthetitek. A rendezvényen közreműködik Tóth István fotóművész is. Szintén ma 18 órától a Matthias Corvinus Kollégium nagyváradi központi épületében tart előadást Kovács Kokó István olimpiai világ és Európa bajnok ökölvívó. A Ringen kívül című eseményen személyes történeteink keresztül beszél a kitartásról, a kudarcból való tanulásról, valamint az önfegyelem és a céltudatosság szerepéről a sportban és az életben. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak, a részletes program pedig elérhető a festumvaradinum.ro weboldalon. Zajlanak tehát a 34. Festumvaradinum utórendezvényei pluszosok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

volt a Bagosi Brothers Company, és a Visszajövök című daluk. Én is jövök vissza hozzátok a hírek után, pluszosok. Most Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, előtte viszont ti, ha tudjátok, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, akkor engem továbbra is hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy küldhetek üzenetet is a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. A következő órában pedig ezzel a slágerrel várlak vissza.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Derül ki a topfirme.ro portál elemzéséből. Ugyanakkor az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Abban semmi meglepő nincs, hogy az ország első számú gazdasági pólusa Bukarest, de a főváros dominanciájának mértéke mellbevágó. Az ott működő cégek 204,1 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak. A megyék rangsorát a főváros vonzás körzetének számító Ilfov vezeti, majd Kolozs, Temes és Árcses következik. Árcses annak köszönheti az előkelő helyezést, hogy a területén található az ország legnagyobb autógyára, amely köré egész gazdasági ökoszisztéma épült. Viszonylag jelentős a gazdasági tevékenység Bihar, Szeben és Maros megyében is. Nálunk például 13 milliárd euró volt az összesített árbevétel. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket. Ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent. Július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a munkanapokon ledolgozott többletórákért a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott a túlórázásra. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a meleg nyárias időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 32 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kissé visszább esik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 25 fokot mérhetünk majd, csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
4: Újraindult a forgalom Nagyváradon, azon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek, a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposolói utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek közlekedtek óvatosan. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: 2026. május 27-e szerda, 89,6-on pedig a délelőtti plusz harmadik óráját kezdjük. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig állok rendelkezésetekkel, kísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Tartsatok velem, és mindeközben természetesen várom a hívásaitokat, üzeneteiteket is. Ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne, bátran hívjatok, most pedig zenélünk tovább. Madonna és Sabrina Carpenter legújabb közösével folytatjuk a délelőtti pluszt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
5: Slágerek, magyar kedvencek!

Jelentősen megváltozott Nagyvárad belvárosának közlekedése, pluszosok a főutca és a Starovesky, tehát a megírult lezárása miatt, ahol új közúti aluljárók épülnek. Florin Birta polgármester szerint a munkálatokat úgy szervezik, hogy a környéken élők, a vállalkozások és a vasutas kórház továbbra is megközelíthetők maradjanak. A gyalogos forgalmat pedig ideiglenes folyosókon biztosítják. A forgalmat több utcára terelték át, emiatt már a lezárások első óráiban komoly dugók alakultak ki, főként a Dózsa-György utca, a Starovesky út és a Széchenyi tér, tehát a Traján park környékén. Az Úrin, azaz a Román Csorogár és a Mihály Eminescu utcák is jelentősen túlterhelődtek, ráadásul a buszforgalmat is ezekre az útvonalakra irányították. A Teodornes híd egyelőre használható, később azonban annak bontása is elkezdődik. Alternatív útvonalként az Express út használható majd. A vasútállomás alatti gyalogos aluljáró jelenleg még nyitva van, de a fúrási munkálatok kezdetével ezt is lezárják, így a gyalogosoknak más útvonalat kell keresniük a belváros felé. A mentők, rendőrök, tűzoltók és a vasutas kórház számára végig biztosítják a behajtást, a parkolás pedig részben megmarad, bár egyes szakaszokon ideiglenesen el kell majd vinni az autókat az építkezés miatt.

Miklós lágerek és helyi információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. Jóvá hagyták egy új iskola megépítésének finanszírozását a Váradszőlősi Tompa Mihály utcában, közölte a nagyváradi polgármester hivatal. Az új tanintézmény a Tompa Mihály utca 36 szám alatt épül fel, jelenleg pedig a tervezési és kivitelezési munkálatok közbeszerzési eljárása zajlik. A tervek szerint az iskola két különálló épülettömbből áll majd. Az egyikben tantermeket és adminisztratív helyiségeket alakítanak ki, a másik épület pedig a sporttevékenységeknek és az iskolai rendezvényeknek ad helyet. A két épület között kültéri sportpályákat is kialakítanak ráadásul. Az új oktatási intézmény összesen 1250 diák befogadására lesz alkalmas. A polgármesteri hivatal szerint a beruházás része annak a hosszú távú fejlesztési programnak, amelynek célja Nagyvárad oktatási infrastruktúrájának bővítése és korszerűsítése, a diákok, a pedagógusok és a helyi közösség érdekében.

0: Hello, hello, Nagyváradi, a környékbeliek, a hírek érkeznek a szerda délelőtti blusz folytatásában. Fél időhöz érkeztünk itt a harmadik órában. Ábrahám Miklós kollégám már készen áll, érkezik és beszámol nekünk többek között arról, hogy a hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt módosított ütemezés szerint kapja meg több millió nyugdíjas a júniusi járandóságát. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel jövök vissza hozzátok. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A hatóságoknak fogalmuk sincs, mennyit kerestek pontosan a közalkalmazottak. A hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt több millió nyugdíjas módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában komoly problémát jelent, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai. Jelentette ki az ügyvívő munkaügyi miniszter. Dragos Pislaru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárca vezetőt arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Pislaru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani. Ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése meghaladja az államfőbérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő rendszer alapján rendezzék újra. Több millió nyugdíjas a hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Június 1-én egyszerre ünneplik a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját. Ez késlelteti a nyugdíjak kézbesítését azok számára, akik a román postán keresztül kapják meg. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. A kézbesítés június 2-a és 15-e között zajlik, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik készpénzben, a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés otthon nem lehetséges, az összegek később a postahivatalokban is átvehetők lesznek. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az előző hónaphoz képest a gázolaj átlagosan 7,9%-kal, a benzin pedig 2,4%-kal drágult, derül ki az Eurostat adataiból. A legnagyobb emelkedést Szlovéniában jegyezték, ahol 12,9%-kal került többe az üzemanyag, míg a legkisebb drágulást Írországban mérték, 1,3%-os növekedéssel. Románia ugyanakkor azon kevés országok közé tartozik, ahol csökkent a benzinára. Áprilisban 1,2%-kal volt olcsóbb, mint egy hónappal korábban. Az egyéni közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok éves szinten összességében 20,8%-kal drágultak.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Egy gyors útinfó érkezett, Biharon sebességmérés van a központban Várad irányába. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, most pedig itt is van Alex Warrandala. Jutat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Ez a Plusz FM!

Megkezdődött a két közúti aluljáró építése Nagyváradon. A munkálatok miatt lezárták a forgalom előtt a főutcának a vasúti pályaudvartól a Körösáruházig tartó szakaszát, valamint a Megér utat a Körösáruháztól a George Enescu utcai kereszteződésig. Ezen a mintegy másfél kilométeres szakaszon a villamos és buszforgalmat is teljesen leállították. A villamosok nem közlekednek a Gosdú tér és az Olaszi park között, emiatt az 1-es és a 3-as járatokat felfüggesztették. Ezek helyett villamospótló autóbuszok közlekednek. Továbbá bevezették a 8-as járatot, amely hajnal 5 és 22:30 között fél óránként indul az ősi végmegállóból, és az Aradi úton, majd a Decsebál úton halad a Rogériuszi vasúti hídig. A Gosdú liceum és az Olaszi park között pedig villamospótló autóbuszjáratot indítottak T8-as jelöléssel. A további változtatásokról a Nagyváradi Közlekedési Vállalat honlapján lehet tájékozódni, tehát az otele.ron, illetve az applikációjuk.

Az időjárási viszonyoktól függően május 29-ig naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, benneteket, különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljenek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb, mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák az zárva. Felkérik továbbá a méhészeket, tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. További információk és egyéb részletek a 0259 266 086-os telefonszámon kapható.

0: Nagyváradiak, környékbeliek, amennyiben épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást, vagy netán útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS vagy WhatsApp üzenetet a 07 34 17 22 22-es számunkra. És persze megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is, Plusz FM Nagyváradként. Most pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra, ez azt jelenti, hogy Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket a leginkább érintő hírekkel, a következő órában pedig ezzel a Klasnikerrel várlak vissza benneteket, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
1: Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal, melynek tárgya a Románia stratégiai érdekeinek védelme és az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése. 3 hónap alatt 167 millió lejt hozott Romániának a TEMO adó. Románia egy széntüzelésű erőmű bezárásának elhalasztását kéri az Európai Bizottságtól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Adta hírül az Economedia.ro. Az Evershed Sutherland feladata az lesz, hogy az amerikai kormánnyal és a kongresszussal való kapcsolattartásban segítse Romániát. A szerződés általános tárgya Románia stratégiai érdekeinek védelme és támogatása, az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és a román állam arra irányuló képességeinek az erősítése, hogy hatékonyan védelmezze polgárainak az érdekeit egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben. Közölte az elnöki hivatal. A megállapodás 6 hónapra szól. A maximális havi érték 565 ezer dollár. A konkrétan kifizetésre kerülő összeg pedig az elvégzett szolgáltatásoktól függ. A román államkasszába csaknem 167 millió lej folyt be az olcsó, EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMO adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első 3 hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformoktól rendelt termékeket érinti, mint a TEMO, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol. A kormány elhalasztaná egy széntüzelésű erőmű bezárását, írja az Economica.net kormányzati források alapján. Az országos helyreállítási terv keretében Románia vállalta, hogy augusztus 31-ig véglegesen leállítja az Olténia energetikai komplexum újabb egységét. Most azonban a határidő kitolását kéri az Európai Bizottságtól. A halasztás azért vált szükségesé, mert késnek azok a beruházások, melyek a megszüntetésre ítélt erőművet pótolni tudnák. Az új radnóti erőművet már 2020-ban át kellett volna adni, de az év végén a legjobb esetben is még csak tesztelési fázisban lesz. A maros-németi erőmű befejezése pedig előreláthatóan egy évet késik. Mivel a következő télen a csernavodai erőműnek csak az egyik reaktora tud termelni, a problémamentes áramszolgáltatás biztosításához minden széntüzelésű erőműre szükség lesz.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a meleg nyárias időjárásunk. Ma a nappali csúcsértékek 32 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól kissé visszább esik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 25 fokot mérhetünk majd, csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu megérő és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig két irányú lett a Dunare utca felé és felől. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ezzel pedig elstartolt a Szerda délelőtti plusz utolsó 60 perce nagyváradiak környékbeliek. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ha most csatlakoztatok. A 89,6-on Szegedi Máriát halljátok. Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, ahol a leghasznosabb információkat, programajánlókat és szuper slágereket kapjátok egy helyen. A folytatásban már itt is van Gracie Rams és a That's So True. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Ez is a Játszom című daluk, én pedig egy helyi információval érkeztem, pluszosok. A Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apátnak kitűzött kilakoltatás határidejének meghosszabbítása ma május 27-én járt le. A Várathegyfoki premontrei prépostság Facebook oldalán közé tett videóanyagok és szöveges bejegyzés szerint betörtek a premontrei rendházba a váradi önkormányzat emberei. Egy nagyon rövid bejegyzés olvasható a Facebook oldalukon. Hajnali 5 órakor Krisztián Popescu és emberei betörtek a rendházba. Krisztián Popescu egyébként az önkormányzat ingatlanügyi osztályának helyettes ügyvezető igazgatója, aki a kilakoltatási eljárás és az ingatlan kisajátítás felelőse. Olvasható mindez a Bihari Napló cikkében is. Emellett van ugye két videófelvétel is, ezeken az a fal is látszik, amelyet áttörtek, valamint az a két rendőr, akit maga az apát hívott ki, miszerint megijedt a hajnali 5 órai zajkeltés miatt. Szóval a nagyváradi önkormányzat megkezdte a munkálatokat a nagyváradi premontrei rendháznál.

Hello, pluszosok, Diószegi jó híreket hoztam. A Zeneháza néven új multifunkcionális központ épül Bihar Diószegen a helyi önkormányzat támogatásával. A beruházás célja, hogy segítséget és fejlődési lehetőséget nyújtson a mély szegénységben élő társadalmi kirekesztettségnek vagy iskola elhagyásnak kitett gyermekek számára. A tervek szerint a központ biztonságos és korszerű közösségi térként működik majd, ahol a fiatalok sportolhatnak, zenélhetnek, alkotthatnak és tanulhatnak, miközben közösségi élményekhez és személyes fejlődési lehetőségekhez jutnak. A projekt közvetlenül 260 hátrányos helyzetű gyermeket támogat. A beruházás értéke 7,2 millió lej, amely Európai Uniós támogatással valósul meg a következő 51 hónap során. A 2021-27-es méltóság és társadalmi inklúzió operatív program keretében. Szeretettel gratulálok ehhez a projekthez. A Zeneháza néven új multifunkcionális központ épül Bihar Diószegen a helyi önkormányzat támogatásával.

Kisváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Trey Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Hangerőt feltekerni, plusz a sok érkezik Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres hármasa, a régi nyár feldolgozása. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Több mint 75 millió lea és európai támogatásból új bútorokkal, digitális eszközökkel és korszerű tanfelszereléssel látják el a nagyváradi iskolákat és óvodákat, pluszosok. A fejlesztések már több intézményben zajlanak. Sőt, külön támogatást kap a szakoktatás is. A Mihály Viteázul Műszaki Kollégium és a Perténie Kozmá Közgazdasági Kollégium gyakorlati műhelyét új oktatási eszközökkel látják el. Emellett fejlesztik a Traján Vuje Műszaki Kollégium és a Konstantin Brünkós Technológiai Líceum szakmai műhelyeit is. A projekt részeként zenei kabinetek, logopédiai termek, nyelvi laborok és még a gyermekpalota gokart kabinete is új felszereléseket kap. A beruházás mérete jól mutatja, hogy milyen átfogó fejlesztésről van szó. Összesen 1275 tantermet és óvodai csoportszobát látnak el, új bútorokkal és taneszközökkel. Emellett 31 természettudományos laboratóriumot korszerűsítenek, köztük fizika, kémia és biológia laborokat, valamint multidisziplináris laborokat.

hírekkel érkeztem, plusz a sok, több hosszú hétvége és tanítási szünet is várható a következő időszakban. Az ortodox pünköst idén május 31-ére és június 1-ére esik, így a vasárnapi és hétfői ünnepnapok, valamint a június 1-i gyermeknap miatt a munkavállalók háromnapos hosszú hétvégének örülhetnek. Az iskolákban ezt követően június 5-én pénteken sem lesz tanítás. A szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázárnak, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. A 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés értelmében 2024-től lesz hivatalos szünnap lett minden romániai állami, magán- és egyházi tanintézetben. Ráadásul a kieső tanítási napot nem kell bepótolni.

0: Ez pedig a Szerda délelőtt típus végéhez érkeztünk, nagyváradiak, környékbeliek. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Én minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek, na 89,6-on, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklós kollégámnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Utána pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei, sőt, délután 3 órától Keserű Tamás kollégám fog hazakísérni benneteket a Sláger Pluszban. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal, melynek tárgya a Románia stratégiai érdekeinek védelme és az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése. 3 hónap alatt 167 millió lejt hozott Romániának a TEMO adó. Románia egy széntüzelésű erőmű bezárásának elhalasztását kéri az Európai Bizottságtól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Adta hírül az economedia.ro. Az Eversett Sutherland feladata az lesz, hogy az amerikai kormánnyal és a kongresszussal való kapcsolattartásban segítse Romániát. A szerződés általános tárgya Románia stratégiai érdekeinek védelme és támogatása, az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és a román állam arra irányuló képességeinek az erősítése, hogy hatékonyan védelmezze polgárainak az érdekeit egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben. Közölte az elnöki hivatal. A megállapodás 6 hónapra szól. A maximális havi érték 565 ezer dollár. A konkrétan kifizetésre kerülő összeg pedig az elvégzett szolgáltatásoktól függ. A román államkasszába csak nem 167 millió lej folyt be az olcsó, EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMO adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első 3 hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lej szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformoktól rendelt termékeket érinti, mint a TEMO, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol. A kormány elhalasztaná egy széntüzelésű erőmű bezárását, írja az economica.net kormányzati források alapján. Az országos helyreállítási terv keretében Románia vállalta, hogy augusztus 31-ig véglegesen leállítja az Oltenia energetikai komplexum újabb egységét. Most azonban a határidő kitolását kéri az Európai Bizottságtól. A halasztás azért vált szükségesé, mert késnek azok a beruházások, melyek a megszüntetésre ítélt erőművet pótolni tudnák. Az új radnóti erőművet már 2020-ban át kellett volna adni, de az év végén a legjobb esetben is még csak tesztelési fázisban lesz. A maros-németi erőmű befejezése pedig előreláthatóan egy évet késik. Mivel a következő télen a csernavodai erőműnek csak az egyik reaktora tud termelni, a problémamentes áramszolgáltatás biztosításához minden széntüzelésű erőműre szükség lesz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért. És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me

Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal, melynek tárgya a Románia stratégiai érdekeinek védelme és az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése. 3 hónap alatt 167 millió lejt hozott Romániának a TEMO adó. Románia egy széntüzelésű erőmű bezárásának elhalasztását kéri az Európai Bizottságtól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Adta hírül az economedia.ro. Az Evershed Sutherland feladata az lesz, hogy az amerikai kormánnyal és a kongresszussal való kapcsolattartásban segítse Romániát. A szerződés általános tárgya Románia stratégiai érdekeinek védelme és támogatása, az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és a román állam arra irányuló képességeinek az erősítése, hogy hatékonyan védelmezze polgárainak az érdekeit egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben. Közölte az elnöki hivatal. A megállapodás 6 hónapra szól. A maximális havi érték 565 ezer dollár. A konkrétan kifizetésre kerülő összeg pedig az elvégzett szolgáltatásoktól függ. A román államkasszába csaknem 167 millió lej folyt be az olcsó, EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMO adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első 3 hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be. Abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformoktól rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol. A kormány elhalasztaná egy széntüzelésű erőmű bezárását, írja az economica.net kormányzati források alapján. Az országos helyreállítási terv keretében Románia vállalta, hogy augusztus 31-ig véglegesen leállítja az Ulténia energetikai komplexum újabb egységét. Most azonban a határidő kitolását kéri az Európai Bizottságtól. A halasztás azért vált szükségesé, mert késnek azok a beruházások, melyek a megszüntetésre ítélt erőművet pótolni tudnák. Az új Radnóti erőművet már 2020-ban át kellett volna adni, de az év végén a legjobb esetben is még csak tesztelési fázisban lesz. A maros-németi erőmű befejezése pedig előreláthatóan egy évet késik. Mivel a következő télen a csernavodai erőműnek csak az egyik reaktora tud termelni, a problémamentes áramszolgáltatás biztosításához minden széntüzelésű erőműre szükség lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a nagyváradi várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biljete.ro oldalakon.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 27-ig a 0,75 literes Trey Pietre bor ára különböző kiszerelésben 8,99 bani, valamint a görög dinnye kilója mindössze 5,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a

Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik.

0: az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
2: Visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Derül ki a topfirme.ro portál elemzéséből. Ugyanakkor az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Abban semmi meglepő nincs, hogy az ország első számú gazdasági pólusa Bukarest, de a főváros dominanciájának mértéke mellbevágó. Az ott működő cégek 204,1 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak. A megyék rangsorát a főváros vonzás körzetének számító Ilfov vezeti, majd Kolozs, Temes és Árcses következik. Árcses annak köszönheti az előkelő helyezést, hogy a területén található az ország legnagyobb autógyára, amely köré egész gazdasági ökoszisztéma épült. Viszonylag jelentős a gazdasági tevékenység Bihar, Szeben és Maros megyében is. Nálunk például 13 milliárd euró volt az összesített árbevétel. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket. Ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent. Július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a munkanapokon ledolgozott többletórákért a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott a túlórázásra. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: with me.
1: Blues, Blues, Blues FM.
2: Ez történt ma reggel a Plus FM-en. Ez történt ma reggel a Plus FM-en.
3: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
4: Egy valóban nagyon érdekes és egyben szokatlanul őszinte megnyilvánulás került nemrégiben napvilágra Dumitru Kisalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke által. Állítása szerint Romániában mára olyan energetikai rendszer alakult ki, amely a lakosság terheinek növekedéséből profitál, miközben az ország olcsó vízenergiával, stabil atomenergiával, saját földgáz készletekkel és folyamatosan bővülő megújuló energiaforrásokkal rendelkezik. A hivatalos magyarázatokat folyamatosan ismételgetik. Energiaválság, háború, európai piacok. Ezek mind valós tényezők, de önmagukban nem magyarázzák a helyzetet, inkább propagandának tekinthetők, amelyekkel félrevezetik a lakosságot, írja elemzésében Kisalica. A szakértő szerint a probléma már nem elsősorban az energiatermelés költségeiben rejlik, hanem magában az energetikai rendszerben, amely minden láncszemnél többletköltségeket, kockázatokat és működési zavarokat épít be az árba. Ha Románia valóban normálisan működő energiapiaccal rendelkezne, akkor a végső fogyasztói számlák akár 45%-kal is alacsonyabbak lennének, állítja az egyesület elnöke.
3: És akkor szerintem még keveset mondott. Ha őszintén akarunk lenni, hát szerintem simán meg lehetne felezni ezeket az árakat. Tehát amit ő is mondott, hogy milyen kockázatokat, meg többletköltségeket építenek az árba.
4: Igen, hát nem biznisz olcsón adni az áramot.
3: Hát de nem is igazodsz el a számán, most tök őszintén. Tehát nem. Tudod azt, hogy most hát milyen, amik ott vannak tételek, ott szerepelnek, nem is nagyon érted, hogy akkor most hogy tevődik ez össze.
4: Nem. És sokszor az sincs, hogy kitől kérdezd meg, hogy magyarázatot kérje arra, hogy tulajdonképpen mi szerepel a számlán, vagy miért fizetsz annyit, stb. De igen, ez már egy másik történet. Folytasd, bocsánat, szabadba vágtam.
3: Nem, egyáltalán nem vágtam. Szavamban igazából ez is hozzátartozik, mert hogy pont az ilyen dolgokat is, ugye, mint szolgáltatás kellene, hogy nyújtsák akkor az ilyen magas árhoz, hogy valaki például elmagyarázhasson, vagy legyen egyáltalán egy olyan ügyintéző, aki neked rendelkezésre tudna állni, és akkor meg tudná magyarázni, hogy mi micsoda.
4: Ebben legyen a talpán az a szegény ügyintéző, amit kapna a fogyasztóktól számonkérés közben.
3: Nyilván ugye nem véletlen az, hogy igazából nem találsz ilyet.
4: Hát igen.
3: De ami aggályos, az valóban az, hogy szó szerint a mi zsírunkon próbálnak ezek a cégek gazdagodni, mert ez már most nem arról van szó, hogy fent tudják tartani magukat, meg legyen egy kevéske profit, hanem én is azt látom, meg úgy érzékelem, hogy itt egyfajta ilyen harácsolás megy már.
4: Hát itt már hatalmas profitokról van szó.
3: Abszolút. Igen. Amivel ugye nem is lenne gond, hogyha ezt kvázi úgymond visszaforgatnák, tehát hogy lenne egyfajta ilyen hálózatfejlesztés, vagy a szolgáltatás minőségének a javítása, de hogy még nem erről van szó, mert például ugye hát az egyik hazai áramszolgáltatónál is felmerült az, hogy például még Bolozsán is kritizálta őket, hogy nem a beruházásokba forgatták be a profitot, hanem mindenféle ilyen bónuszokat fizetgettek a vezetői szinten. És
4: elosztották egymás között.
3: Hát tulajdonképpen igen. És ugye ez is egy aggályos dolog, hogy ugye ez egy folyamat. Tehát akkor, hogyha most beruházol valamiben, jobbá teszed azt az adott szolgáltatást, vagy lecserélsz egy berendezést, akkor nyilván megspórolsz majd olyan költségeket, amik ilyen javításból adódóan, például, hogy tönkre megy egy adott berendezés, akkor azt már tovább hárítják nyilván ugye a fogyasztóra, mert hát valakinek azt ki kell fizetni,
4: igen.
3: És hogyha nem a bónuszokat, nem ott cégen belül osztogatnák szét a lóvét, hanem valóban a fejlesztésekre fordítanák, akkor nem fordulna az elő, hogy nekünk kellene ugye mindenféle ilyen plusz fellépő költségek miatt ugye többet fizetni a szolgáltatásért.
4: Igen, és az a szomorú, például, hogy arra sem gondolnak, hogyha fejlesztésekre fordítanák, akkor valószínűleg nőne a fogyasztóknak a bizalma, nem? Tehát a beléjük vetett bizalom, és valószínűleg újabbnál újabb fogyasztók csatlakoznának még ahhoz a bizonyos szolgáltatóhoz. Tehát, hogy nem biztos, hogy rosszabbul járnának anyagilag, erre akarok kiukadni, hogyha a fejlesztésekre fordítanák azokat a plusz pénzeket.
3: Abszolút, abszolút. Csak mindaddig, amíg az a helyzet a piacon, ami most a helyzet, hogy nincs túl sok választási lehetőséged, és nincs azon a óriási nagy verseny sem. Tehát, hogy kicsit olyan érzésünk is lehet, hogy mintha le lennének osztva a lapok, tudod? Tehát, mintha lenne egyfajta ilyen kiegyezés, hogy akkor én nem mondom azt, hogy ezt megbeszélik, mert nyilván ugye a versenyhivatal, vagy az, aki ezért felelős, ugye, hogy ezeket a gazdasági társaságokat felügyelje, hogy ne legyen egyfajta ilyen kartelezés, meg mindenféle ilyen, ilyen összebeszélés. Szóval nem feltétlenül vádolom én őket ezzel, de ugyanakkor meg gyanús, hogy nincsenek nagy eltérések, és mindenki ugyanarra fogja, mindenki ugyanazzal magyarázza, hogy ugye most ugye ez a piaci helyzet, amihez alkalmazkodni kell.
4: Hát igen, hogy mindenkinek meglegyen abból a tortából az a bizonyos szelet.
3: Ennyi, amit tulajdonképpen mi fizetünk, ugye?
4: Igen, tehát, igen.
3: Azt a tortát, vagy a tortára valót, azt mi dobjuk össze.
4: Igen, nagyon szívesen, ezúton is.
3: Egészségetekre is, hogyha megengeditek, akkor még adjuk hozzá a legnagyobb slágereket is.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. We were

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: Plusz.
1: Plusz.
0: FM.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent megtesznek, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
4: Szélsőséges időjárásra és meleg rekordokra asszályra kell készülni Európában idén az előrejelzések alapján. A 2026-os év nyarán egy átlagosnál gyorsabban fejlődő El Niño várható, ami akár az elmúlt 150 év legintenzívebb ilyen eseményévé is fejlődhet. Vázolta a várható forgatókönyvet Bartók Blanka éghajlakkutató, kiemelve, hogy egyértelműen ezt mutatják az előrejelzések, a középtávú időjárási előrejelzések Európai Központja, az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatala, valamint Ausztrália Meteorológiai Ügynökségének előrejelzései szerint. Az El Niño, ami bár tőlünk távol alakul ki, hatása olykor érzékelhető Európában is. De mi is az az El Niño? Az El Niño egy időszakosan 2 és 7 évente ismétlődő természeti folyamat, amely a csendes óceán trópusi térségében alakul ki, és hatására a felszíni tengervíz hőmérséklete a megszokottnál melegebbé válik. Tulajdonképpen egy nagy léptékű óceán légköri cirkulációs helyzetről van szó, melynek hatása a Föld távolabbi térségeiben is érzékelhető. Az idei évre azonban nem csak El Niño-t, hanem Super El Niño-t jeleznek elő. Ez utóbbi az, amikor a csendes óceán középső és keleti térségében a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája tartósan meghaladja a plusz 2 Celsius fokot, ami még szélsőségesebb időjárási helyzetekhez vezethet. Hőmérsékleti rekordok, súlyos árvizek és erős aszályok jöhetnek.
3: Hát igen, az aszályból abból már kaptunk egy kis ízelítőt, és ugye az utóbbi időszakban. Jó, persze volt eső, most nem annyira rég, egy-két hete, ami ugye megszakította ezt az aszályos időszakot, de azért az április az talán minden idők egyik legszárazabb áprilisa volt, ha jól emlékszem. És hát ugye, ha ilyenek a kilátások a nyárra is, ilyen szélsőséges időjárásra, vagy időjárásokra van kilátás, akkor az úgy... Mert kicsit tényleg aggályokkal tölt el.
4: Igen, valahol. Igen. Én egy kicsit meg is vagyok így szeppenve most ettől a hírtől, hogy ez vajon így nálunk mennyire fogja tényleg konkrétumokban érzékeltetni a hatását, hogy most érdemes felkészülni akár ilyen vészhelyzeti forgatókönyvre is, hogy mondjuk nem tudom, ezek a viharok, mert ugye ezek viharokkal járnak együtt, ezek a...
3: Abszolút, igen.
4: Ez El Niño jelenségnek a hatásai, igen. Tehát hogy mondjuk nem tudom betárazni akár több napra, vagy valami akut beszerezni, vagy generátort, vagy ilyesmit.
3: Hát, hogy ez megtépázhatja.
4: Igen. Tehát, hogy ennyire ajánlott vajon felkészülni, vagy esetleg csak így a végét kapjuk el a dolognak?
3: Szerintem itt a mi térségünkben talán így ilyen formában nem fenyeget veszély, mert azt hiszem, hogy azért az utóbbi évek ilyen hálózatfejlesztéseinek az egyik hozadéka az azok, hogy a földbe kerültek már a kábelek. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell attól tartanunk, hogy annyira megtépázza a villanyoszlopokon lévő kábeleket, hogy nem lesz áram. Ettől függetlenül nyilván vannak ugye konkrétan olyan házok, akik úgy a légkábelen kapják például az áramot, ott előfordulhat
4: ilyen. Igen, meg hát a kisebb falvakban, a kisebb településeken ugye azért ez még nem igazán történt meg.
3: Igen.
4: Legalábbis én amennyire tudom, tehát nálunk Nagycalontán is azért még bőven vannak ilyen légi kábelek, amik nem kerültek föld alá, meg ugye a falvakban. Az egy másik kérdés, hogy akkor ott náluk ez mennyire okozhat majd problémát, ha ne adj Isten bekövetkezik tényleg egy ilyen nagyobb viharos nyári időszak.
3: Rövid időre elképzelhető, hogy problémát okoz, de szerintem a hiba elhárítás az viszonylag gyorsan megtörténhet.
4: Meg igen, mondjuk annyi a jó idézőjelben, hogy ugye ez nyáron van, tehát hogy nem a téli hidegben, amikor fűtés problémákat okozhat, meg hasonlót egy áram kimaradás, akkor ilyennel kell foglalkozni. Hát igen, azért bízunk benne, hogy nem, de mindenképp jó elővigyázatosnak lenni. Tehát, hogyha most magamból indulok ki, ha mondjuk hallanék egy ilyen riasztást, hogy a következő napokban ez vagy az várható, én azért úgy lehet, hogy betáraznék. Kis plusz ivóvíz, meg plusz élelem, plusz akármicsoda.
3: Hát figyelj, végül is jobb félni, mint megijedni.
4: Igen, ugye? Igen. Meg főleg, hogy nem ehhez vagyunk szokva. Tehát tavaly is nagyon meleg volt, az azért biztos mindenkinek megvan, hogy azért erősen 40 fok környéki volt a nyári időjárás, de hogy a száj, meg ilyen viharos időjárás, az azért nem annyira jellemző itt a mi térségünkben.
3: Nem, és azt reméljük, hogy ez akkor így is marad, megtartja a jó szokását, hogy
4: de minden esetre érdekes, történni. Hogy ez már így hír és téma,
3: érdekes,
4: hogy számítani lehet arra, hogy kialakulhat ez az El Niño jelenség, és a hatása megérezhető lesz itt is. Tehát, hogy mindenképp érdemes rá figyelni.
3: Abszolút, abszolút. Ami nekem még érdekes, azt tudod mi?
4: Mi?
3: Az elnevezés, az El Niño. Mert mi? Ugye ez kisfiút jelent. De hát azért az nem hát feltétlenül kisfiús.
4: Hát a fiúk azért általában makacsabbak, nem?
3: Igen, hát inkább kislányos lenne ez szerintem, mert ti vagytok olyan viharosak.
4: Persze, mi nők nem, és hisztisek sem vagyunk egyáltalán.
3: Nem, egyáltalán nem.
4: De egyébként szerintem az ereje miatt.
3: Aha.
4: Nem, okay. Tehát hogy azért a férfiak alapvetően erősebbek, mint a nők.
3: Kedves tőle.
4: És hogy biztos, köszönjük. Hogy ezért kapta ez a kis El Niño ezt a nevet.
3: Na, érdekelne bennünket, hogy a hallgatók hogy látják, úgyhogy írjátok is meg. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkeznek most is a legnagyobb slágerek.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hatóságoknak fogalmuk sincs, mennyit keresnek pontosan a közalkalmazottak. A hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt több millió nyugdíjas módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Romániában komoly problémát jelent, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai. Jelentette ki az ügyvívő munkaügyi miniszter. Dragos Pislaru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárca vezetőt arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Pislaru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani. Ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése meghaladja az államfőbérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő rendszer alapján rendezzék újra. Több millió nyugdíjas a hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Június 1-én egyszerre ünneplik a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját. Ez késlelteti a nyugdíjak kézbesítését azok számára, akik a román postán keresztül kapják meg. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. A kézbesítés június 2-a és 15-e között zajlik, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik készpénzben, a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés otthon nem lehetséges, az összegek később a postahivatalokban is átvehetők lesznek. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az előző hónaphoz képest a gázolaj átlagosan 7,9%-kal, a benzin pedig 2,4%-kal drágult, derül ki az Eurostat adataiból. A legnagyobb emelkedést Szlovéniában jegyezték, ahol 12,9%-kal került többe az üzemanyag, míg a legkisebb drágulást Írországban mérték, 1,3%-os növekedéssel. Románia ugyanakkor azon kevés országok közé tartozik, ahol csökkent a benzinára. Áprilisban 1,2%-kal volt olcsóbb, mint egy hónappal korábban. Az egyéni közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok éves szinten összességében 20,8%-kal drágultak.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: És már is itt a hét közepe, 2026. május 27-e szerda van, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Ismét együtt a nagy csapat, hiszen indul a Sláger Plusz, és a következő 4 órát együtt töltjük. A mikrofonnál a mai napon is Kessérű Tomi, a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda. Felkészülten érkeztem hozzátok, úgyhogy várlak benneteket nagyon sok szeretettel, jó zenékkel, infókkal, témákkal, színes hírekkel. Azt mondják a szakemberek, hogy egyre közelebb a jövő, a robotok már rendet is raknak helyettünk. Ez nagyon jó hír lehet mindazoknak, akik esetleg utálják a rendrakást vagy lusták. Ezzel is foglalkozunk majd egyébként az óra második felében. Közben pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, úgyhogy indulunk, szép napot és jó rádiózást kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

No akkor melózzunk egy kicsit itt a Sláger Plusz első órájában szerdán. A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény hétfőn közvitára bocsátott tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár, írja az Azure Press. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. A 22 és 6 óra közötti munkavégzés esetén az ebben az idősávban ledolgozott órákért az alapbér 25%-ának megfelelő éjszakai bérpótlékra jogosult a közalkalmazott, feltéve, hogy legalább 3 órát dolgozik éjszaka. Ezekkel nyilván nem árt tisztában lenni. Én is jó melót, jó munkát kívánok nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Plusszon.

0: slágerek és magyar kedvencek és helyben járó robot, ugye ez a Plusz FM-en a Sláger Plusz természetesen. A nagyváradi polgármesteri hivatal közleményében tájékoztat arról, hogy megkezdték az Auguste Mayer utca korszerűsítési munkálatait. A beruházás az úttest és a gyalogos infrastruktúra felújítását, zöldövezetek kialakítását, a közvilágítás korszerűsítését, valamint a csapadékvízelvezető rendszer fejlesztését foglalja magában. A beruházás értéke áfa nélkül 1.851.544 lej. Az utca teljes hossza 513,8 méter lesz, az úttest szélessége pedig 7 méter. Az útfelület összterülete 3.830,88 négyzetméter. Emellett 1.168,85 négyzetméter felületű járdákat, valamint összesen 2.934,44 négyzetméternyi zöldövezetet alakítanak ki. A projekt keretében 14 darab 8 méter magas fém közvilágítási oszlopot szerelnek fel ledes lámpatestekkel, amelyek kompatibilisek Nagybárad intelligens tápfelügyeleti rendszerével. A munkálatok részeként a vízelvezető nyílásokat is csatlakoztatják a meglévő csapadékvízelvezető hálózathoz annak érdekében, hogy az esővizet hatékonyan gyűjtsék össze és vezessék el az úttestről.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: Jó zenék a főszerepben mindjárt itt a Sláger Plusz első órájában, aztán természetesen hozom majd nektek az óra témáját is, méghozzá egy egészen elképesztő és futurisztikus jövőképpel kapcsolatban. Hát kérem szépen, megérkeztek azok a robotok, akik már rendet is raknak helyettünk. Érdekes lesz a téma, úgyhogy várlak benneteket, tartsatok velem!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz, ez a...

Itt a Sláger Plusz első órájában akkor egy egészen futurisztikus hír a folytatásban. Azt mondják a szakemberek, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz a jövőhöz, amit eddig csak a science fiction filmekben láttunk. Az egyik amerikai robotikai cég ugyanis bemutatta, ahogyan a humanoid robotjai már nem csak tárgyakat pakolgatnak, hanem teljesen hétköznapi házi munkát is képesek együtt elvégezni. A legújabb felvételen két robot éppen egy hálószobában dolgozik. Először felakasztanak egy kabátot, becsukják a laptopot, elteszik a fejhallgatót, majd kidobják a szemetet egy pedálos kukába. Ez önmagában is nagyon látványos, de az igazi áttörés csak ezután jön. A két robot közösen veti be az ágyat, kisimítják a gyűrött paplant, összehajtják a takarót, és mindezt olyan finom mozdulatokkal, mintha emberek dolgoznának együtt. A demonstráció különlegessége, hogy a robotok nem kaptak központi irányítást, és nem is kommunikáltak egymással. Mégis valós időben apró jelzésekre reagálva hangolták össze a mozdulataikat. A szakértők szerint ez óriási előrelépés, mert a finom koordináció és a közös tárgymozgatás a humanoid robotika egyik legnehezebb feladata. A cég szerint egyébként ez csak a kezdet. A cél, hogy a robotok a jövőben valódi segítőtársakká váljanak a mindennapokban, akár az otthonunkban, akár a munkahelyünkön. Valóban látványos a videó, megnéztem, de ugyanakkor egy kicsit még szürreális és félelmetes, azért még ehhez hozzá kell szoknunk, illetve hát nyilván ott van az a másik dolog is, hogy mi van, hogyha a robotok olyan dolgot dobnak ki, amire még szükségünk van esetleg, mondjuk egy nyertes lottószelvényt, vagy bármi más egyebet, azért ebből lehet rendesen kalamajka. A másik dolog pedig, hogy hát olyan szépen összedolgozott ez a két gép, hogy nekem az jutott eszembe, hogy előbb-utóbb kizárnak bennünket a saját házunkból, és ők veszik át az uralmat, úgyhogy egyelőre köszönöm szépen, én még ebből nem kérek, de hát mindenképpen e felé tendál a világ, úgyhogy szépen lassan majd hozzá kell szoknunk ehhez. Nektek meg a jó zenékhez itt a Plusz FM-en, de úgy gondolom, hogy ez sokkal egyszerűbb.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kapbefett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Szerdán a Sláger Plusz első órájának itt a vége, de ugye pánikra semmi ok, hiszen megyünk tovább menetrend szerint itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Mindjárt érkeznek a ropogós információk és a friss hírek, a mai napon Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában, őt is fogadjátok nagyon sok szeretettel, a hírek után pedig jövök vissza, és indítom nektek a második órát méghozzá egy újabb nagy kedvenccel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Aver Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal, melynek tárgya a Románia stratégiai érdekeinek védelme és az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése. 3 hónap alatt 167 millió lejt hozott Romániának a TEMO adó. Románia egy széntüzelésű erőmű bezárásának elhalasztását kéri az Európai Bizottságtól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Adta hírül az Economedia.ro. Az Evershed Sutherland feladata az lesz, hogy az amerikai kormánnyal és a kongresszussal való kapcsolattartásban segítse Romániát. A szerződés által

0: általános tárgya Románia stratégiai érdekeinek védelme és támogatása, az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és a román állam arra irányuló képességeinek az erősítése, hogy hatékonyan védelmezze polgárainak az érdekeit egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben, közölte az elnöki hivatal. A megállapodás 6 hónapra szól. A maximális havi érték 565 000 dollár. A konkrétan kifizetésre kerülő összeg pedig az elvégzett szolgáltatásoktól függ. A román államkasszába csaknem 167 millió lej folyt be az olcsó, EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A témaadóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be. Abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformoktól rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol. A kormány elhalasztaná egy széntüzelésű erőmű bezárását, írja az Economica.net kormányzati források alapján. Az országos helyreállítási terv keretében Románia vállalta, hogy augusztus 31-ig véglegesen leállítja az Olténia energetikai komplexum újabb egységét. Most azonban a határidő kitolását kéri az Európai Bizottságtól. A halasztás azért vált szükségesé, mert késnek azok a beruházások, melyek a megszüntetésre ítélt erőművet pótolni tudnák. Az új radnóti erőművet már 2020-ban át kellett volna adni, de az év végén a legjobb esetben is még csak tesztelési fázisban lesz. A maros-németi erőmű befejezése pedig előreláthatóan egy évet késik. Mivel a következő télen a csernavodai erőműnek csak az egyik reaktora tud termelni, a problémamentes áramszolgáltatás biztosításához minden széntüzelésű erőműre szükség lesz.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon akár 32 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 15 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont megerősödik. Jelen pillanatban számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket. Holnaptól enyhe, néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet, sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasz a két irány lett a Dunöre utca felé is felől, a Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megér út és az NSZQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZQ Megér és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSZQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálolói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSZQ utcában a Börögánolói utca és a Magyaró út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: További kellemes szerdát és nagyon jó rádiózást kívánok nektek innen a stúdióból. Ugye a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját május 27-én a hét közepén, ez pedig már a Sláger Plusz második órája, a mikrofonnál Késsérünk Tomi. Ebben az órában az emberi leleményességgel kapcsolatban hozok majd nektek egy színes hírt, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy egy fiatal diáklány patkányai festményeiből fizeti a tanulmányait. A részletek jönnek majd hamarosan. Közben érkeznek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, valamint a világ legjobb zenéi. Erre itt a bizonyíték, figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

pörgetjük a Sláger Plusz második óráját szerdán, és én pedig hozom nektek folyamatosan az infókat, úgyhogy figyeljetek. A kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakoribbá válása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a kullancs csípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancs csípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a babéziózis, a kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás, vagy a foltos láz. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, ahol rendszerint a hónaj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a természetben tett kirándulások, erdei séták vagy parkokban való tartózkodás után mindenki alaposan vizsgálja át a testét, mivel a kisebb méretű kullancsokat nem könnyű észrevenni. Ha nem fedezik fel őket időben, akár több napig is a bőrön maradhatnak. A kullancs csípés sok esetben nem okoz azonnali tüneteket. Egyes embereknél azonban fájdalom, duzzanat, égő érzés alakulhat ki a csípés helyén, ritkább esetben pedig légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A DSZP több óvintézkedést is javasol a lakosságnak. Viseljetek világos színű, hosszú ujjú ruházatot és hosszú nadrágot. A nadrág szárat tűrjük be az okniba. Zárt cipőt használjunk és kerüljük a papucsot, valamint a szandált. Alkalmazzunk kullancsriasztó készítményeket. A szabadtéri tevékenységek után mossuk ki és meleg levegőn szárítsuk a ruhákat. Alaposan vizsgáljuk át saját és gyermekeink bőrét. A megtalált kullancsot minél gyorsabban távolítsuk el. A kullancs eltávolítását lehetőleg tompa végű csipesszel kell végezni, a bőrhöz minél közelebb megfogva óvatos felfelé húzással, ezt követően a terület fertőtlenítése ajánlott. A környezet megfelelő kezelése is segíthet a kullancsok elszaporodásának megelőzésében. Ugye rendszeresen nyírni kell a füvet és ritkítani a sűrű növényzetet, el kell távolítani a lehullott leveleket és ágakat, a házak környékén csökkenteni kell a sűrű növényzetet, korlátozni kell a rágcsálók és vadállatok megjelenését, a házi állatokat rendszeres kullancsellenes kezeléssel kell védeni. A hatóság arra is emlékeztet, hogy az önkormányzatok törvényi kötelezettsége a kullancsok, rovarok és rágcsálók elleni rendszeres védekezés megszervezése. Ennek része a zöld területek kezelése, a rendszeres rovarirtás és a megfelelő higiéniai intézkedések fenntartása. A DSZP arra kéri a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel töltsétek el a szabadidőt a természetben, és az egészségi állapot romlása esetén azonnal forduljatok házi orvoshoz vagy ügyeleti központhoz. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nagyon jó egészséget kívánok nektek, le a kullancsokkal és fel a jó zenékkel itt a Plusszon. So

0: No, kisgyermekes szülők, figyelem itt a Sláger Pluszban. Hétfőtől elindult Nagyváradon is a bölcsődei beiratkozása 2026-2027-es tanévre. A jelentkezési dossziékat személyesen lehet benyújtani a Szociális és Ellátási Igazgatóságon a Primerője utca 42 szám alatt az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélfogadás hétfőtől szerdáig 7:30 és 16 óra 30 perc között, csütörtökön 7:30 és 18 óra 30 perc között, pénteken pedig 7:30 és 16 óra között történik. A beiratkozás feltételeit a 2024/4018-as miniszteri rendelet rögzíti. Ennek értelmében a gyermeknek az adott naptári év végéig be kell töltenie a második életévét. Fontos szempont továbbá, hogy a gyermek lakhelye vagy valamelyik szülő, illetve törvényes képviselő munkahelye az adott intézmény közelében legyen. Elvárás az is, hogy mindkét szülő vagy az egyedüli szülő, illetve törvényes képviselő dolgozzon vagy igazolja, hogy visszatér a munkahelyére legkésőbb a tanév kezdetét követő 30 napon belül, és nem részesül gyermekgondozási támogatásban. A hatóságok a saját vállalkozói tevékenységet is munkaviszonynak tekintik. Amennyiben egy intézményben a jelentkezések száma meghaladja a rendelkezésre álló helyeket, a gyermekeket életkor szerint csökkenő sorrendben rangsolják, majd az általános és specifikus kiválasztási szempontok alapján döntenek a felvételről. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok teljes listáját, a feltételeket, valamint a szabadon maradt helyek listáját Hadászó honlapján lehet böngészni. A felvett gyermekek névsorát 2026. június 18-án teszik közzé, szintén az igazgatóság hivatalos honlapján.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
4: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
5: Homok vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM és benne a Sláger Plusz második órája, és nem sokára az óra témája, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy patkányai festményeiből fizeti a tanulmányait egy fiatal diáklány, és van kereslet, kérem szépen, az elkészült műremekekre. Csak úgy, mint nálunk a slágerekre és a magyar kedvencekre, megyünk tovább a Plusz FM-en.
1: Slágerek! Magyar

Ez már a Sláger Plusz második órájában az óra híre természetesen, és ahogyan ígértem nektek, az emberi leleményességgel kapcsolatban egy érdekesség. Az egyik magazin beszámolója szerint egy amerikai egyetemista egészen szokatlan módon finanszírozza a tanulmányait. A patkányai által készített festményeket árulja. A fiú apró vászonokat tesz a ketrecbe, mellé festéket, a patkányok pedig hát játék közben alkotnak. A végeredmény pedig meglepően keresett lett az interneten. A mini festményekért akár több száz dollárt is fizetnek a gyűjtők, így a bevételből a diák már a tandíját és a lakhatását is tudja fedezni. A történet egyébként azért lett virális, mert egyszerre aranyos, kreatív és teljesen váratlan. A patkányok gyakorlatilag művészként tartják el a gazdájukat. Hát egészen hihetetlen, hogy mire van kereslet, bár ha jobban belegondolok, ha én a macskám elé oda tennék egy ilyen festővásznat, valószínűleg abban a pillanatban ott hagyná és rá sem hederítene, úgyhogy a srácnak nagy szerencséje van ezekkel a patkányokkal. Hát vigyáznia kell rájuk, hiszen ők tartják el jelen pillanatban. Az egyetemisták ugye hát folyamatosan küzdenek azzal a problémával, hogy a tanulmányaikat finanszírozni kell, meg a megélhetésüket is. Hát ez a srác egyébként az élő példája annak, hogy egy jó kis kreatív megoldással ez aránylag könnyen kivitelezhető. Persze, hogyha az embernek van egy ilyen házi állata, vagy vannak ilyen házi kedvencei. Nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy madárpók, vagy egy kígyó hasonló dolgokat produkálna, úgyhogy nyilván hát a kis kedvenc kiválasztása is nagyon fontos szempont ebben az esetben. Én a jó zenéket válogatom nektek itt a Plusz FM-en természetesen, úgyhogy vissza a kedvencekhez. Jó rádiózást és szép napot!

0: A Sláger plusz második óráját zárjuk szerdán, de a szerdai napot még korán sem, hiszen rengeteg dolgunk van még, úgyhogy tartsatok velem a folytatásban is, illetve velünk egészen fontosan, hiszen Ábrahám Miklós kollégám veszi át tőlem a szót a stúdiót. Friss hírek, ropogós információk a főszerepben, aztán természetesen startol a harmadik óra, én is készülök még hozzá nagyon jó dalokkal, figyeljetek, ez lesz az, amivel indulunk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Igazi szenzáció.
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 alszám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már három termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
7: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele, derül ki a topfirme.ro portál elemzéséből. Ugyanakkor az adatok

0: területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Abban semmi meglepő nincs, hogy az ország első számú gazdasági pólusa Bukarest, de a főváros dominanciájának mértéke mellbevágó. Az ott működő cégek 204,1 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak. A megyék rangsorát a főváros vonzás körzetének számító Ilfov vezeti. Majd Kolozs, Temes és Árgyes következik. Árgyes annak köszönheti az előkelő helyezést, hogy a területén található az ország legnagyobb autógyára, amely köré egész gazdasági ökoszisztéma épült. Viszonylag jelentős a gazdasági tevékenység Bihar, Szeben és Maros megyében is. Nálunk például 13 milliárd euró volt az összesített árbevétel. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket. Ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent. Július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a munkanapokon ledolgozott többletórákért a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott a túlórázásra. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon akár 32 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 15 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont megerősödik. Jelen pillanatban számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket. Holnaptól enyhe, néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11-13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onestilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onestilor és Löpusolő utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löpusolő utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván mindenkinek a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Ez már a Sláger Plusz harmadik órája 2026. május 27-én szerdán a hét közepén itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Üdv a fedélzeten, hello mindenkinek, köszöntelek benneteket a mikrofonnál a stúdióban, Keserű Tomi. Nem is szaporítom a szavakat, már is mondom, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma. Hát kérem szépen, berobbant egy vadonatúj TikTok őrület, ezzel foglalkozunk majd az óra második felében. Aztán természetesen megy tovább a helyben járó rovatunk is a legfontosabb és legaktuálisabb információkkal, amelyek titeket érintenek, és természetesen nem hiányozhatnak a slágerek és a magyar kedvencek. Egyben ma minden, 3-2-1, start!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!
3: Let me tell you.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Előre is szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek itt a Pluszon a Sláger Plusz harmadik órájában. A Nervest bejelentette, hogy módosítja a hulladékbegyűjtési rendszer működését Nagyváradon a vasútállomás és a Körösáruház térségében zajló aluljáró építések idejére. A munkálatok pénteken elkezdődtek, ezért a szolgáltató kisebb méretű hulladékszállító járműveket állít forgalomba az érintett területeken. A cég hangsúlyozta, hogy a lakossági és a cégek számára biztosított hulladékgyűjtési program nem változik. Az új járművek ugyan kisebbek lesznek a megszokott kukásautóknál, azonban továbbra is az előre meghatározott útvonalakon és a megszokott hulladékfrakciók szerint végzik a begyűjtést. A megérő útnak az NSZK utca és a Louis Pasteur utca közötti szakaszán, illetve a Republicsin és a Brásovoló utcák kereszteződésénél a hulladékgyűjtés kizárólag a tömbházak mögötti területeken történik majd, ahol a mellékutcák felől biztosított a gépjárműves megközelítés. A gazdasági szereplőket arra kérik, hogy a kukákat olyan helyekre helyezzék ki, amelyeket a szolgáltató munkatársai könnyen megközelíthetnek. A vasútállomás irányában az út bal oldalán a hulladékot a kora reggeli órákban gyűjtik össze, még a munkálatok megkezdése előtt. Az itt élő lakosokat arra kérik, hogy a kukákat már az előző este helyezzétek ki. Az út jobb oldalán a hulladékszállító csapatok a legtöbb ingatlant a környező mellékutcákon keresztül tudják megközelíteni. A lakosokat arra kérik, hogy a gyűjtőedényeket a munkaterületen kívül helyezzétek el, hogy megkönnyítsétek és felgyorsítsátok a kukák ürítését. További változások esetén a cég a hivatalos weboldalán, közösségi felületein és sajtóközleményekben tájékoztatja a lakosságot. Az érintettek rendkívüli helyzetben a cég ügyfélszolgálatán is segítséget kérhetnek. Az elérhetőségek: van egy telefonszám 0374 885 693, ez hétfőtől péntekig hívható 7 és 19 óra között, vagy pedig 0259 433 195, ez ugyancsak hétfőtől péntekig, csak éppen 19 és 7 óra között, illetve péntektől vasárnapig. Köszönöm szépen az együttműködéseteket!

0: közlekedők figyelmét is kérném szépen itt a pluszon. Hát ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, ugyebár a Kolozsvári úton és a vele párhuzamos Averészkő utcán a régi csatornafedeleket önszintező aknafedlapokra cserélik. A május 5-én megkezdődött kivitelezést egy a várossal szerződésben álló vállalat végzi, míg az új csatornafedeleket a nagyváradi vízművek biztosítja. A munkálatok összesen 120 csatornafedelet érintenek. Nos, úgy tűnik, hogy a kivitelező túl optimista volt a május 15-i határidő megállapításakor. Nagy számú csatornafedélről van szó, a munkálat pedig aprólékos. Átlagosan naponta 5 csatornafedelet sikerül kicserélni. Az elmúlt hét közepéig 70 aknafedlapot szereltek fel, eljutva a Kolozsvári út és a Gradinárilor utcák kereszteződéséig. A kereszteződésben lévő jelzőlámpák környékén az aszfalt egyenetlen volt, és mintegy 60 méteren újra kellett aszfaltozni, így ezen a szakaszon a munkálatok nagyobb léptékűek. Hogy minél előbb befejezhessék, a kivitelező párhuzamosan több csapatot mozgósított a csatornafedelek cseréjére, mind a Kolozsvári úton, mind pedig az Averészkő utcával összeköttetést biztosító Gradinárilor utcán. Az eddigihez hasonlóan a munkálatok egy sávon történnek, az aszfaltozást követően pedig áttérnek a másik sávra. Mivel pénteken az aluljárók építésének megkezdése miatt lezárták a Mágéru út és a Republicsi út egy részét, a városvezetés számításba vette annak a lehetőségét, hogy a csatornafedelek cseréjét ideiglenesen felfüggesztik. Annak feltételével, hogy a kivitelező felgyorsítja a munkálatok ritmusát, végül azonban a munkálatok folytatása mellett döntöttek. Köszi a figyelmet, és természetesen a Sláger Plusz is folytatódik.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszareshop.ro-ra további információkért.
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kellemes szerdát, jó rádiózást kívánok nektek itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Lányok, figyelem, berobbant a legújabb TikTok őrület, ez a cseresznyevirág pirosító. Ezzel foglalkozunk majd az óra második felében, de ez még egy picikét odébb van, most jönnek a legnagyobb kedvencek, úgyhogy hangerő fel!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

sláger plusz harmadik órájában, akkor kérném szépen elsősorban a hölgyek figyelmét. Hát kérem szépen, itt az új TikTok őrület, a cseresznyevirág pirosító. Nem tudom, hogy ti hallottatok-e már róla esetleg. Ez a trend teljesen szakít a Barbie pinkkel és a napbarnított árnyalatokkal. Helyette halvány, hideg tónusú rózsaszín kerül az arcra, akvarelszerű áttetsző hatással. A koreai és japán beauty világból indult irányzat lényege a puhaság és természetesség. A pirosító nem elfedi a bőrt, hanem kiemeli, finom ragyogást adva neki. A sminkesek szerint a színek világos bőrnél halvány rózsaszínek, sötétebb tónusnál orgonalilák vagy májvák. A meleg árnyalatokat viszont kerülni kell. A trend egyébként azért lett népszerű, mert illik a 90-es évek visszatérő sminkjeihez. Halvány ajkak, visszafogott szemek, babaszerű, romantikus összhatás. Ha esetleg van kedvetek, akkor próbáljátok ki a cseresznyevirág pirosítót, mondom ezt a lányoknak. Hát mi fiúk ugye ritkábban használunk ilyen dolgokat alapesetben, úgyhogy ránk ezek nem vonatkoznak, mi csak nézzük, hogy a hölgyek egyre szebbek és szebbek lesznek. Mint ahogy

0: megtalál.
1: Nyomás utána itt a Sláger Pluszban. A harmadik óra, tessék vigyázni, záródik szerdán, május 27-én a hét közepén. Remélem, hogy tetszett az elmúlt 60 perc. Bízom benne, hogy igen, úgyhogy várlak és várunk benneteket a folytatásban is. Most átadom a szót Ábrahám Miklósnak, jönnek a ropogós infók, a friss hírek, aztán pedig indul a negyedik felvonás méghozzá ezzel a dallal.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, van az
0: a mester. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A hatóságoknak fogalmuk sincs, mennyit kerestek pontosan a közalkalmazottak. A hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt több millió nyugdíjas módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában komoly problémát jelent, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai. Jelentette ki az ügyvívő munkaügyi miniszter. Drágos Pöszláru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárcavezetőt arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Pöszláru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani. Ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése meghaladja az állam főbérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közszférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő rendszer alapján rendezzék újra. Több millió nyugdíjas a hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Június 1-én egyszerre ünneplik a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját. Ez késlelteti a nyugdíjak kézbesítését azok számára, akik a román postán keresztül kapják meg. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. A kézbesítés június 2-a és 15-e között zajlik, és azokat a nyugdíjasok

0: azokat érinti, akik készpénzben, a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés otthon nem lehetséges, az összegek később a postahivatalokban is átvehetők lesznek. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az előző hónaphoz képest a gázolaj átlagosan 7,9%-kal, a benzin pedig 2,4%-kal drágult, derül ki az Eurostat adataiból. A legnagyobb emelkedést Szlovéniában jegyezték, ahol 12,9%-kal került többe az üzemanyag, míg a legkisebb drágulást Írországban mérték, 1,3%-os növekedéssel. Románia ugyanakkor azon kevés országok közé tartozik, ahol csökkent a benzinára. Áprilisban 1,2%-kal volt olcsóbb, mint egy hónappal korábban. Az egyéni közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok éves szinten összességében 20,8%-kal drágultak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon akár 32 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 15 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont megerősödik. Jelen pillanatban számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket. Holnaptól enyhe, néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a Volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunorea utca felé is felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megérú út és az NSQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSQ Megérú és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálolói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSQ utcában a Börögánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Kezdjünk bele a Sláger Plusz negyedik utolsó órájába szerdán a hét közepén, május 27-én. Dübörög a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és hát nem sokára majd azt mondhatjuk, hogy a nyár hivatalos rádiója, hiszen megállíthatatlanul közeledik felénk a kedvenc évszakunk. Én pedig Kessérű Tomi vagyok, és természetesen ebben az utolsó 60 percben is lesz mit hallgatni, úgyhogy figyeljetek, füleljetek, továbbra is vannak nálam fontos információk, és ha már a nyárnál tartunk, akkor majd egy orvos elárulja az óra második felében, hogy a hőhullám idején melyik az az ital, ami a legjobban hidratál bennünket a víz mellett, mert hogy a hidratáció nagyon fontos, főleg a kánikulában. Tartsatok velem mindenképpen, hát legalább olyan fontos egyébként ez a dolog, mint a jó zenék itt nálunk a Plusz FM-en, úgyhogy kezdünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

A Sláger Plusz negyedik órájában járunk, és akkor autósok figyelem. Hát jelentősen átalakulhat a romániai útdíjrendszer július 1-től. Az országos közutak használatáért fizetendő matrica ára ezentúl nem csak a jármű kategóriájától és az érvényességi időtől függhet majd, hanem attól is, hogy mennyire szennyező az adott jármű. A közlekedési minisztérium már közvitára bocsátotta az új díjszinteket tartalmazó rendelettervezetet. Az új rendszer szerint a személyautók esetében 3 környezetvédelmi kategóriát különböztetnek meg. Euro 6 és elektromos járművek, Euro 4 és 5-ös besorolású járművek, valamint Euro 3-as vagy annál régebbi nagyobb károsanyag kibocsátású autók. Az elektromos járművek az Euro 6-os kategóriával azonos díjszabást kaptak. A legkisebb egynapos útdíjmatrica egy elektromos vagy Euro 6-os személyautó esetében 22 lejbe kerül majd, míg egy Euro 4-es és 5-ös kategóriás autóra 26 lejt, egy Euro 3-as vagy annál régebbi járműre pedig 29 lejt kell fizetni. A 30 napos matrica ára 48, 55, illetve 62 lej lesz. Az éves útdíjmatrica pedig 254, 292 vagy 330 lejbe kerül majd a környezetvédelmi besorolástól függően. A változás nem csak a személyautókat érintik. Külön díjszabást határoznak meg a legfeljebb 3,5 tonnás tehergépkocsikra, a kisebb buszokra és a nagy 23 ülőhelynél több férőhelyes személyszállító járművekre is. Utóbbiaknál a legmagasabb éves díj 4420 lej lehet a legszennyezőbb kategóriában. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nyilván ezekkel is tisztában kell lenni a közlekedőknek, az autósoknak. No, mi is megyünk tovább itt a Pluszon, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, aztán még adós vagyok nektek egy infóval.

0: No, már is itt vagyok, és akkor még egy fontos info nektek a folytatásban, hiszen ezt ígértem, hogy még adós vagyok egyel. Hát az időjárási viszonyoktól függően ugye május 18-a és 29-e között jelen pillanatban is naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagybárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagybárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok az zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, azaz távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. Ha további kérdésetek lenne, akkor itt egy telefonszám 0259-266-086, és ugye 29-ig tart ez a rovarirtási és növényegészségügyi kezelés. Köszi szépen!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez.
0: Nincs megállás, szerdán, május 27-én itt a Plusz FM-en folytatódik a Sláger Plusz, és nem sokára majd a hidratáció fontosságáról lesz szó, legfőképpen azért, mert hogy vészesen közeledik a jó idő, a kánikula, a strand szezon, egy szóval a nyár. Úgyhogy megpróbálok nektek hasznos tippeket adni, meg persze jó zenéket itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.
1: Plusz FM.

ki az, aki várja már a nyarat, kedves pluszosok, fel a kezekkel. Hát kérem szépen, a közelgő hőhullámok miatt az orvosok jelen pillanatban arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbben rosszul választanak italt a nagy melegben. A szakértők szerint a víz továbbra is a legfontosabb, de sokan elkövetik azt a hibát, hogy cukros üdítőkkel, kólával, vagy mondjuk jeges italokkal próbálják hűteni magukat. Ezek viszont valójában tovább szárítanak. A cikk kiemeli, a túl hideg ital sem ideális, mert hirtelen terheli meg a szervezetet és paradox módon fokozhatja az izzadást. A legjobb a mérsékelten hűtött víz, mellette pedig az ásványi anyagok pótlása, mert a nagy melegben gyorsan ürül a nátrium és a kálium a szervezetünkből. Az orvosok szerint a hőségben egyébként nem csak inni kell, hanem előre inni, vagyis nem megvárni, amíg szomjasak leszünk. A koffeines italokkal is érdemes óvatosabban bánni, mert enyhén vízhajtó hatásúak, például a kávé. A lényeg egyébként összefoglalva, a kánikulában a szervezet akkor működik jól, ha folyamatosan kis mennyiségben kap folyadékot, és nem cukros vagy alkoholos italokkal próbáljuk ezt pótolni. Úgyhogy ti is készüljetek fel, hiszen a nyár, ahogyan mondtam már korábban is, megállíthatatlanul közeledik, jön a strandolás, meg minden más egyéb. Nagyon fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztás. Talán olyan fontos ez, mint a jó zenék fogyasztása itt a Plusz FM-en, ugye? Mindig erre lyukadok ki, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát kérem szépen, a szerdai napunk is villámgyorsan eltelt május 27-én, én pedig nagyon hálás vagyok azért, hogy együtt töltöttük az elmúlt 4 órát itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és a Sláger Pluszban természetesen. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, holnap csütörtökön, azaz kis pénteken is számítok rátok. A folytatásban további jó rádiózást kívánok nektek, jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul egy újabb zenei óra, méghozzá ezzel a dallal. Hello,

0: Manna Plus FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal, melynek tárgya a Románia stratégiai érdekeinek védelme és az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése. 3 hónap alatt 167 millió lejt hozott Romániának a TEMO adó. Románia egy széntüzelésű erőmű bezárásának elhalasztását kéri az Európai Bizottságtól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Adta hírül az economedia.ro. Az Eversett Sutherland feladata az lesz, hogy az amerikai kormánnyal és a kongresszussal

0: Való kapcsolattartásban segítse Romániát. A szerződés általános tárgya Románia stratégiai érdekeinek védelme és támogatása, az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és a román állam arra irányuló képességeinek az erősítése, hogy hatékonyan védelmezze polgárainak az érdekeit egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben, közölte az elnöki hivatal. A megállapodás 6 hónapra szól. A maximális havi érték 565 000 dollár. A konkrétan kifizetésre kerülő összeg pedig az elvégzett szolgáltatásoktól függ. A román államkasszába csak nem 167 millió lej folyt be az olcsó, EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A temuadóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformoktól rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol. A kormány elhalasztaná egy széntüzelésű erőmű bezárását, írja az Economica.net kormányzati források alapján. Az országos helyreállítási terv keretében Románia vállalta, hogy augusztus 31-ig véglegesen leállítja az Olténia energetikai komplexum újabb egységét. Most azonban a határidő kitolását kéri az Európai Bizottságtól. A halasztás azért vált szükségesé, mert késnek azok a beruházások, melyek a megszüntetésre ítélt erőművet pótolni tudnák. Az új radnóti erőművet már 2020-ban át kellett volna adni, de az év végén a legjobb esetben is még csak tesztelési fázisban lesz. A maros-németi erőmű befejezése pedig előreláthatóan egy évet késik. Mivel a következő télen a csernavodai erőműnek csak az egyik reaktora tud termelni, a problémamentes áramszolgáltatás biztosításához minden széntüzelésű erőműre szükség lesz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: itt a Plusz FM. Reklám. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.
3: Come on, guys.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: van az mester. Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon! Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Derül ki a topfirme.ro portál elemzéséből. Ugyanakkor az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Abban semmi meglepő nincs, hogy az ország első számú gazdasági pólusa Bukarest, de a főváros dominanciájának mértéke mellbevágó. Az ott működő cégek 204,1 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak. A megyék rangsorát a főváros vonzás körzetének számító Ilfov vezeti, majd Kolozs, Temes és Árcses következik. Árcses annak köszönheti az előkelő helyezést, hogy a területén található az ország legnagyobb autógyára, amely köré egész gazdasági ökoszisztéma épült. Viszonylag jelentős a gazdasági tevékenység Bihar, Szeben és Maros megyében is. Nálunk például 13 milliárd euró volt az összesített árbevétel. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket. Ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent. Július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a munkanapokon ledolgozott többletórákért a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott a túlórázásra. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni! Indul a zenevonal!
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Campus FM. Reklám. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezésével. Jegyek az entertix.ro és a biléte.ro oldalakon.
1: Egy óra csak magyarul. Ez a 20 FM zenevonat.

0: minden hétköznap este 8-tól. Csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A hatóságoknak fogalmuk sincs, mennyit kerestek pontosan a közalkalmazottak. A hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt több millió nyugdíjas módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában komoly problémát jelent, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai. Jelentette ki az ügyvívő munkaügyi miniszter. Drágos Pislaru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárcavezetőt arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Pislaru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani. Ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése meghaladja az állam főbérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közszférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő rendszer alapján rendezzék újra. Több millió nyugdíjas a hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Június 1-én egyszerre ünneplik a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját. Ez késlelteti a nyugdíjak kézbesítését azok számára, akik a román postán keresztül kapják meg. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. A kézbesítés június 2-a és 15-e között zajlik, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik készpénzben a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés otthon nem lehetséges, az összegek később a postahivatalokban is átvehetők lesznek. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az előző hónaphoz képest a gázolaj átlagosan 7,9%-kal, a benzin pedig 2,4%-kal drágult, derül ki az Eurostat adataiból. A legnagyobb emelkedést Szlovéniában jegyezték, ahol 12,9%-kal került többe az üzemanyag, míg a legkisebb drágulást Írországban mérték, 1,3%-os növekedéssel. Románia ugyanakkor azon kevés országok közé tartozik, ahol csökkent a benzinára. Áprilisban 1,2%-kal volt olcsó, mint egy hónappal korábban. Az egyéni közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok éves szinten összességében 20,8%-kal drágultak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal, melynek tárgya a Románia stratégiai érdekeinek védelme és az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése. Három hónap alatt 167 millió lejt hozott Romániának a TEMO adó. Románia egy széntüzelésű erőmű bezárásának elhalasztását kéri az Európai Bizottságtól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Adta hírül az Economedia.ro. Az Eversett Sutherland feladata az lesz, hogy az amerikai kormánnyal és a kongresszussal való kapcsolattartásban segítse Romániát. A szerződés általános tárgya Románia stratégiai érdekeinek védelme és támogatása, az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és a román állam arra irányuló képességeinek az erősítése, hogy hatékonyan védelmezze polgárainak az érdekeit egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben. Közölte az elnöki hivatal. A megállapodás 6 hónapra szól. A maximális havi érték 565 ezer dollár. A konkrétan kifizetésre kerülő összeg pedig az elvégzett szolgáltatásoktól függ. A román államkasszába csak nem 167 millió lej folyt be az olcsó, EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból. Írja az Euronews. A TEMO adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be. Abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformoktól rendelt termékeket érinti, mint a TEMO, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol. A kormány elhalasztaná egy széntüzelésű erőmű bezárását, írja az Economica.net kormányzati források alapján. Az országos helyreállítási terv keretében Románia vállalta, hogy augusztus 31-ig véglegesen leállítja az Olténia energetikai komplexum újabb egységét. Most azonban a határidő kitolását kéri az Európai Bizottságtól. A halasztás azért vált szükségesé, mert késnek azok a beruházások, melyek a megszüntetésre ítélt erőmű

0: pótolni tudnák. Az új Radnóti erőművet már 2020-ban át kellett volna adni, de az év végén a legjobb esetben is még csak tesztelési fázisban lesz. A maros-németi erőmű befejezése pedig előreláthatóan egy évet késik. Mivel a következő télen a csernavodai erőműnek csak az egyik reaktora tud termelni, a problémamentes áramszolgáltatás biztosításához minden széntüzelésű erőműre szükség lesz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele, derül ki a topfirme.ro portál elemzéséből. Ugyanakkor az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Abban semmi meglepő nincs, hogy az ország első számú gazdasági pólusa Bukarest, de a főváros dominanciájának mértéke merbevágó. Az ott működő cégek 204,1 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak. A megyék rangsorát a főváros vonzás körzetének számító Ilfov vezeti, majd Kolozs, Temes és Árcses következik. Árcses annak köszönheti az előkelő helyezést, hogy a területén található az ország legnagyobb autógyára, amely köré egész gazdasági ökoszisztéma épült. Viszonylag jelentős a gazdasági tevékenység Bihar, Szeben és Maros megyében is. Nálunk például 13 milliárd euró volt az összesített árbevétel. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket. Ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent. Július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a munkanapokon ledolgozott többletórákért a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott a túlórázásra. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hatóságoknak fogalmuk sincs, mennyit kerestek pontosan a közalkalmazottak. A hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt több millió nyugdíjas módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában komoly problémát jelent, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai. Jelentette ki az ügyvívő munkaügyi miniszter. Dragos Pislaru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárca vezetőt arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Pislaru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani. Ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése meghaladja az állam főbérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő rendszer alapján rendezzék újra. Több millió nyugdíjas a hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Június 1-én egyszerre ünneplik a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját. Ez késlelteti a nyugdíjak kézbesítését azok számára, akik a román postán keresztül kapják meg. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. A kézbesítés június 2-a és 15-e között zajlik, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik készpénzben a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés otthon nem lehetséges, az összegek később a posta hivatalokban is átvehetők lesznek. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az előző hónaphoz képest a gázolaj átlagosan 7,9%-kal, a benzin pedig 2,4%-kal drágult, derül ki az Eurostat adataiból. A legnagyobb emelkedést Szlovéniában jegyezték, ahol 12,9%-kal került többe az üzemanyag, míg a legkisebb drágulást Írországban mérték, 1,3%-os növekedéssel. Románia ugyanakkor azon kevés országok közé tartozik, ahol csökkent a benzinára. Áprilisban 1,2%-kal volt olcsóbb, mint egy hónappal korábban. Az egyéni közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok éves szinten összességében 20,8%-kal drágultak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal, melynek tárgya a Románia stratégiai érdekeinek védelme és az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése. 3 hónap alatt 167 millió lejt hozott Romániának a TEMO adó. Románia egy széntüzelésű erőmű bezárásának elhalasztását kéri az Európai Bizottságtól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Adta hírül az Economedia.ro. Az Eversett Sutherland feladata az lesz, hogy az amerikai kormánnyal és a kongresszussal való kapcsolattartásban segítse Romániát. A szerződés általános tárgya Románia stratégiai érdekeinek védelme és támogatása, az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és a román állam arra irányuló képességeinek az erősítése, hogy hatékonyan védelmezze polgárainak az érdekeit egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben. Közölte az elnöki hivatal. A megállapodás 6 hónapra szól. A maximális havi érték 565 000 dollár. A konkrétan kifizetésre kerülő összeg pedig az elvégzett szolgáltatásoktól függ. A román államkasszába csaknem 167 millió lej folyt be az olcsó, EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMO adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első 3 hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lej szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformoktól rendelt termékeket érinti, mint a TEMO, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol. A kormány elhalasztaná egy széntüzelésű erőmű bezárását, írja az Economica.net kormányzati források alapján. Az országos helyreállítási terv keretében Románia vállalta, hogy augusztus 31-ig véglegesen leállítja az Olténia energetikai komplexum újabb egységét. Most azonban a határidő kitolását kéri az Európai Bizottságtól. A halasztás azért vált szükségesé, mert késnek azok a beruházások, melyek a megszüntetésre ítélt erőművet pótolni tudnák. Az új radnóti erőművet már 2020-ban át kellett volna adni, de az év végén a legjobb esetben is még csak tesztelési fázisban lesz. A maros-németi erőmű befejezése pedig előreláthatóan egy évet késik. Mivel a következő télen a csernavodai erőműnek csak az egyik reaktora tud termelni, a problémamentes áramszolgáltatás biztosításához minden széntüzelésű erőműre szükség lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: Cinderella cut it up one time.

0: Ruhán Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele, derül ki a topfirme.ro portál elemzéséből. Ugyanakkor az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Abban semmi meglepő nincs, hogy az ország első számú gazdasági pólusa Bukarest, de a főváros dominanciájának mértéke mellbevágó. Az ott működő cégek 204,1 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak. A megyék rangsorát a főváros vonzás körzetének számító Ilfov vezeti, majd Kolozs, Temes és Árcses következik. Árcses annak köszönheti az előkelő helyezést, hogy a területén található az ország legnagyobb autógyára, amely köré egész gazdasági ökoszisztéma épült. Viszonylag jelentős a gazdasági tevékenység Bihar, Szeben és Maros megyében is. Nálunk például 13 milliárd euró volt az összesített árbevétel. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket. Ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent. Július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a munkanapokon ledolgozott többletórákért a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott a túlórázásra. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar